0: különböző célokra különböző légzés technikák vannak.
1: And every pranayam has particular effect on the body, mind, emotion, intellect, and consciousness.
0: Minden pranayamnak megvan a maga a hatása az érzelmekre, az elmére, a tudatra és az értelemre.
1: Now there is one person he's researching. It's called the one pranayam, and this is called where you breath with the tongue and teeth sheetali. So he is researching and he wrote a lot about this benefit of the Sitali and Sitkari pranayams.
0: Van egy ember, aki a Sitali és a Sitkari pranayamát kutatja, amikor a fogakkal és a nyelvekkel veszünk levegőt, és erről sok mindent le is írt.
1: So Sitali pranayam is that you press the tongue towards the teeth and you exhale between the teeth. This is like a cobra also makes.
0: Sitali pranayam, amikor a nyelvet a fogakhoz nyomod, és a fogak között lélegzel ki, mint a kobra.
1: And Sitkali is you turn the tongue back.
0: Sitkali pedig, amikor visszafordítod a nyelved.
1: And then you roll the tongue, make a pipe.
0: Föltekered a nyelved, egy csövet csinálsz.
1: Yeah. It's not difficult. Everyone can roll the tongue like this.
0: Ez nem nehéz, mindenki föl tudja így tekerni a nyelvét.
1: When you're very thirsty and there's no water, you can quench your thirst through this pranayam.
0: Ha nagyon szomjas vagy és nincs vized, akkor ezzel a pranayammal csökkentheted a szomjúságot.
1: So every technique has its effect on the our whole our being.
0: Minden technikának megvan a hatása a teljes lényünkre.
1: One person said in some program, in yoga program, International Day, Vienna, in New Delhi. So person said the Kundalini and Chakra, these are not in yoga. It was after people created.
0: Valaki azt mondta a nemzetközi jóga napon Új Delhiben, hogy a kundalini és a csakrák nem a jóga része, hanem ezt csak később találták ki.
1: Then next speaker, he explained.
0: A következő beszélő elmagyarázta.
1: Actually first was the chakras and kundalini.
0: Először a csakrák és a kundalini volt.
1: And he explained exactly.
0: És pontosan elmondta.
1: So sometimes people try to say, oh, kundalini and chakras was after.
0: Tehát néha az emberek azt mondják, hogy a kundalini és a csakrák később jöttek.
1: Secondly, they said Ayurveda is 5000 years.
0: És másodszorban azt mondták, hogy az Ayurveda 5000 éves.
1: And I told, I made the correction, I said, please make correction.
0: És aztán én azt mondtam,
1: correction,
0: hogy kérlek, javítsd ki.
1: You don't know how old is Vedas.
0: Te nem tudod, milyen idős
1: az Ayurveda, sorry.
0: Milyen idős az Ayurveda.
1: And when you don't know, then don't give the limitation of the years.
0: És ha nem tudod, akkor ne adj határokat években.
1: The whole world knows. And everyone knows how old is Ayurveda.
0: Az egész világ és mindenki tudja, hogy milyen régi az Ayurveda.
1: Ayurveda is that time in Satyuga, when the ocean was churning, and 14 valuable things came. They call 14 jewels. Jewels means like precious stones or the pearls.
0: Az Ajúd Véda a Szatya Jugában keletkezett, amikor kiköpülték az óceánt, és följött a 14 értékes dolog, 14 drága kő, igaz gyöngy vagy ékszer.
1: And for the search for the nectar.
0: Amikor a nektárt keresték.
1: And finally the nectar came.
0: Végül följött a nektár.

0: So there was a dispute between asuras and devas.
1: Volt egy vita a dévák és az asurák között.
0: Asuras you may call in European way satanic.
1: Az asurákat európai módon hívhatod sátánikus erőknek is.
0: Or devils.
1: Vagy ördögöknek.
0: And devas the goddess.
1: Dévák pedig az istenségek.
0: So they were fighting. The fight was for the Svargaloka.
1: A Svargalokáért harcoltak.
0: The Svargaloka kingdom, Svargaloka is the one of the most beautiful and best place.
1: A Svargaloka az egyik legszebb és legjobb hely.
0: If you are very very old and you enter in the Svargaloka, you becomes 25 years.
1: Hogyha nagyon-nagyon öreg vagy és belépsz a Svargalókába, akkor 25 éves leszel.
0: So who don't want to go there?
1: Ki ne akarna oda menni?
0: And then the age doesn't change.
1: És aztán nem változik az életkorod.
0: Ever young.
1: Örökké fiatal vagy.
0: And so and so and so.
1: És így tovább.
0: Too much temptation is not good.
1: Túl sok kísértés nem jó.
0: And so also in Islam they said when you do this and this then you will come to the heaven or Svargaloka or paradise.
1: Az iszlámban is azt mondják, hogy ha ezt meg azt csinálsz, akkor eljutsz a mennyországba, a Svargalokába, a paradicsomba.
0: And when you come there as a man, immediately you get seven women or the girls, the virgins.
1: És hogyha férfi vagy és oda kerülsz, akkor rögtön kapsz 7 szűzlányt.
0: So is there so many virgin girls there waiting?
1: Annyi szűzlány vár ott.
0: Is there less men?
1: Kevesebb a férfi.
0: And who knows that you will get 7?
1: És ki tudja, hogy tényleg kapsz 7-et?
0: Maybe you get like this.
1: Lehet, hogy csak egyet kapsz.
0: Nothing.
1: Vagy semmit.
0: This 7 is some qualities.
1: Ez a 7 egy minőség.
0: But if you do good karma, good things.
1: Ha jó karmákat csinálsz, jó dolgokat.
0: Yeah. Because the suicide, to die with suicide, is one of the most terrible karma, a sin.
1: Ha öngyilkosságban halsz meg, ez az egyik legszörnyűbb karma, bűn.
0: God gave you this human body.
1: Isten adott neked egy ilyen emberi testet.
0: And this is very rare.
1: Nagyon ritka.
0: So don't kill your body.
1: Ne öld meg a tested.
0: So that soul will not come to the good lokas.
1: Ez a lélek nem kerül jó lókákra.
0: It will go to the lower life.
1: Hanem alsóbb rendű életformákba.
0: It will begin again from reptilians.
1: Újra kezdi a hüllőktől.
0: So never think to make suicide.
1: Soha ne gondolj arra, hogy öngyilkos leszel.
0: No, never do.
1: Soha ne tedd.
0: And if you do, it's painful.
1: Ha megteszed, ez fájdalmas.
0: And then you come in the darkness.
1: És aztán a sötétségbe kerülsz.
0: It's not good procession.
1: Nem jó folyamat.
0: You will be suffering. You will be questioned many things.
1: Szenvedni fogsz.
0: Yamas.
1: És sok mindent kérdez tőled, Yama.
0: You broke the law.
1: Megtörted a törvényt.
0: The cosmic law.
1: A kozmikus törvényt.
0: So, the law of your country.
1: Az országod törvényét.
0: Doesn't matter who is who you are.
1: Mindegy, hogy ki vagy.
0: You have to follow, obey the law of your country.
1: Követned kell, engedelmeskedned kell az országod törvényének.
0: And not only you.
1: Nem csak te.
0: Anyone enters in your territory of your country.
1: Hanem mindenki, aki belép az országot területére.
0: Have to respect your law.
1: Tisztelnie kell a törvényeidet.
0: So these things is not good.
1: Ezek a dolgok nem jók.
0: To suicide or to kill someone.
1: Öngyilkosnak lenni vagy megölni valakit.
0: Both karma for you is very bad.
1: Számodra mindkét karma nagyon rossz.
0: So these two things one should not do. Kill others or kill thyself.
1: Ezt a két dolgot ne tedd, ne ölj meg másokat, se saját magad.
0: God have given a particular time. The time zone that on that border then you will die.
1: Isten adott egy bizonyos időt, egy időhatárt, és ennél a határnál kell meghalnod.
0: And everyone have to go with the same door.
1: És mindenkinek ugyanazon az ajtón kell átmennie.
0: If you are a Hindu or Jewish or Christians or Buddhist or Islam or any religion.
1: Akár hindu vagy zsidó, buddhista, keresztény, iszlám vagy akármilyen vallást követ.
0: And if you are religious or not religious.
1: Akár vallásos vagy akár nem.
0: If you believe in God or you don't believe.
1: Akár hiszel Istenben, akár nem.
0: At the end there's only one door and through this door you have to go.
1: A végén csak egy ajtó van, amin át kell menned.
0: And that door is a very famous, very beautiful door.
1: Ez egy nagyon híres, csodálatos ajtó.
0: But nobody want to go through that door.
1: De senki nem akar átmenni rajta.
0: It's a death.
1: A halál.
0: So this door means the death.
1: Ez az ajtó a halál.
0: Finally everyone have to go through the death.
1: Végül mindenkinek át kell mennie a halálon.
0: Raja, rank, fakir. These are three personalities.
1: Három fajta személyiség.
0: Raja, rank, fakir. Raja means king.
1: Raja a király.
0: Rank means Raja rank. And rank is the normal people.
1: Rank a normális
0: or
1: emberek.
0: Or beggar.
1: Vagy koldusok.
0: And fakir. The fakir is a Urdu word or what other one they call Sufi. Sufi. And so fakir means a saint.
1: A fakir egy urdu szó, olyan, mint a Sufi, a fakir szentet jelent.
0: You can say priest.
1: Mondhatod, hogy pap.
0: You can say monk.
1: Szerzetes.
0: You can sadhu.
1: Sadhu.
0: Or you can say fakir.
1: Vagy mondhatod, hogy fakir.
0: And so then Mahaprabhuji wrote one nice fakiri bhajan.
1: Ezért Mahaprabhuji írt egy szép fakiri bhajant.
0: Fakiri. Yeah? You know these bhajans.
1: Ismeritek ezt a bhajant.
0: So Raja rank fakir. King, beggar and saint.
1: Tehát a király, a koldus és a szent.
0: I have to go through one door.
1: Át kell menniük egy ajtón.
0: One goes through that door riding with the elephant.
1: Az egyikük elefánt háton megy át az ajtón.
0: And one goes tie hand like this.
1: A másik így összekötözött kézzel.
0: And one goes with a free decision.
1: A harmadik pedig szabad döntéséből.
0: So saint, fakir, he have the free decisions.
1: A szentnek, a fakírnak a saját döntése.
0: Raja goes with his whole dignities.
1: A király a méltóságával együtt megy.
0: And other ones are the sinners who did the bad karmas.
1: A többiek a bűnösök, akik rossz karmákat csináltak.
0: And bad karma means killing.

0: Az Oscar azt jelenti, hogy ölt.
1: Killing physically, mentally, emotionally, socially, politically, economically, etc.
0: Fizikailag, mentálisan, pszichésen, gazdaságilag, politikailag.
1: So, there's one door, there's a death.
0: Egy ajtó van, a halál.
1: And then, where you will go, who will guide you further, that is your karma.
0: És hogy onnan, hová mész, ki fog tovább vezetni, ez a te karmád.
1: Therefore, to kill someone or kill thyself, both have very bad result.
0: Ezért megölni valakit, vagy megölni saját magad, mind a kettőnek nagyon rossz eredménye
1: van. So never think of suicide.
0: Soha ne gondolj az öngyilkosságra.
1: And never think to kill someone.
0: És soha ne gondolj arra, hogy megölsz valakit.
1: That's called ahimsa.
0: Ezt hívják ahimsának.
1: Also ahimsa towards thyself.
0: Ahimsa saját magad iránt is.
1: Don't torture yourself.
0: Ne kínozd magad.
1: Through the different kind of drugs.
0: Különböző drogokkal.
1: Don't torture yourself with the laziness.
0: Lustasággal.
1: Anger, hate, jealous.
0: Haraggal, gyűlölettel, féltékenységgel, és így tovább.
1: So, the devas and asuras, it's within us.
0: A dévák és az asurák bennünk vannak.
1: They are all peacefully resting within us.
0: Mindannyian békésen pihennek bennünk.
1: But when that something happens, they wake up.
0: De ha történik valami, fölébrednek.
1: Anger wake up.
0: Fölébred a harag.
1: Hate.
0: A gyűlölet.
1: Jealous.
0: Féltékenység.
1: Kama, krodha, loba, moha. Oh God. One after other, the devil wakes up.
0: Egyik a másik után az ördögök fölébrednek.
1: Or devas. Kindness, humbleness, understanding, sweet words speaking, dharma, everything helping, etc.
0: Vagy felébrednek a dévek, kedvesség, alázat, édes szavak, segítőkészség, dharma.
1: These are our vrittis within us.
0: Ezek a vrittik bennünk.
1: And the ocean is this, our existence.
0: Az óceán pedig a létezésünk.
1: Our consciousness.
0: A tudatunk.
1: And the spinal column or this kundalini is that snake.
0: A gerincoszlop, a kundalini az a kígyó.
1: And our spinal column is that like a mountain.
0: A gerincoszlop pedig a hegy.
1: So both qualities, our negative and positive quality, they are fighting, they are churning to gain something according to their taste, their interest.
0: Tehát a dévák és az asurák bennünk küzdenek, és ezzel köpülik ki az óceánt, hogy kapjanak valamit, ami az ő érdeklődésük körébe esik.
1: So churning is our mind. What we said, overthink.
0: A köpülés az elménk, amikor túl gondoljuk, átgondoljuk a dolgokat.
1: We said manan.
0: Azt mondjuk manan.
1: Manan means think over, think over, think over.
0: Ez azt jelenti, gondold át.
1: Research, research, research.
0: Kutas, kutasd ki.
1: Within thyself you will get the result.
0: Saját magadban megkapod az eredményt.
1: So everything is within us. So that immortality, that nectar is within us.
0: Minden bennünk van, a halhatatlanság, a nektár bennünk van.
1: So there are so many qualities sitting in us.
0: Olyan sok fajta tulajdonság ül bennünk.
1: And it is said that you can hide towards anyone.
0: Azt mondják, elbújhatsz akárhová.
1: We can try to hide perfectly.
0: Elbújhatunk tökéletesen.
1: But your atma knows that you are doing.
0: De az átmát tudja, hogy megteszed.
1: You did.
0: Megtetted.
1: And God knows.
0: És Isten tudja.
1: So this our destiny, which will churn us many ages through different life.
0: A sorsunk köpül minket korszakokon keresztül különböző életekben.
1: Or liberation.
0: Vagy a felszabadulás.
1: Awakes the good qualities.
0: Fölébrednek a jó tulajdonságok.
1: So, finally, the nectar comes out.
0: végül följön a nektár.
1: And that nectar means can wake up dead body into the life.
0: Ez a nektár azt jelenti, hogy egy halott test életre kelhet.
1: So all this forest is dying.
0: Ez az erdő haldoklik.
1: Drying.
0: Szárad.
1: And suddenly rain comes.
0: S hirtelen jön az eső.
1: It's a nectar. Again life is blossoming.
0: A nektár újra kivirul az élet.
1: So that nectar is with us too.
0: Ez a nektár velünk is van.
1: In our Bindu chakra.
0: A Bindu chakránkban.
1: So manan, nidhasyan, manan jo hai, think over.
0: Gondold át.
1: So finally, the Bhagavan Vishnu appears, brings that nectar.
0: Végül az Úr Vishnu megjelenik és elhozza a nektárt.
1: So Vishnu have to take another incarnation.
0: Vishnunak újra meg kell testesülnie.
1: Because one, the Vishnu becomes the turtle.
0: Először Vishnu teknős béka lesz.
1: And he goes under the ocean.
0: Lemegy az óceán aljára.
1: And then he is supporting that our spinal column.
0: Rajta támaszkodik a gerincoszlopunk.
1: And Brahma, here in Brahmarandra, is balancing.
0: És Brahma fönn a Brahmarandrán egyensúlyozza ki.
1: Then Vishnu have to take second incarnation same time.
0: És Vishnu ugyanakkor még egyszer inkarnálódik.
1: And that's called Dhanvantri. And Dhanvantri is the god of Ayurveda.
0: Ezt hívják Dhanvantrinak, aki az Ayurveda istene.
1: So Dhanvantri brought the Amrit Kalash.
0: Ő hozta az Amrit Kalast.
1: And so one day before Diwali.
0: Egy nappal Diwali előtt.
1: We worship Dhanvantri.
0: Dhanvantrit imádjuk.
1: That brought nectar.
0: Hogy elhozta a nektárt.
1: It's one day before the Diwali.
0: Ez egy nappal Diwali előtt van.
1: And that is such a season where all best nature offer us.
0: Ez abban az évszakban van, amikor a természet a legjobb dolgokat ajánlja nekünk.
1: All kind of fruits, grains, etc.
0: Mindenfajta gyümölcsöt, nuts. Gabonákat és így tovább.
1: And so we worship on that day God Dhanvantri.
0: Azon a napon az Úr Dhanvantrit imádjuk.
1: And the emblem, the principle, the god, whatever you call, in the Ayurveda is the Dhanvantri.
0: Az embléma, az elv, az Isten, vagy akárhogy hívod, az a Ayurvédában Dhanvantri.
1: As a Bhagavan Vishnu.
0: Mint az Úr Vishnu.
1: And then further you know the whole story, Kumbhmela also was created because of this.
0: És aztán ismeritek az egész történetet, a Kumbhmela is ezért van.
1: And then again, you know one thing you should, the Vishnu comes once. And then his duty is finished.
0: És aztán Vishnu egyszer eljön, és aztán letudta a kötelességét.
1: And that's why in the 14th chapter Bhagavad Gita Krishna said the time to time yuga yuga every yuga I incarnate.
0: Ezért a Bhagavad Gita 14. fejezetében Krishna azt mondja, hogy
1: so now he came as a Dhanvantri.
0: Minden yugában inkarnálódok. Most eljött mint Dhanvantri.
1: And the devas took it, asuras take it, and they took it and ran away.
0: Az asurák megfogták és elhagyták.
1: Sorry, bo. They took it too quickly away.
0: Túl gyorsan elvitték.
1: So that was, you know, the legend, the stories, in which places the nectar fall. And there's a Kumbhmela.
0: Aztán van a legenda a történetek, hogy hol estek le a nektár cseppek, és ott van a Kumbhmela.
1: But still fighting.
0: De még mindig küzdenek.
1: Devas want to have all.
0: A dévák az összeset akarják.
1: This is also selfish.
0: Ez is önző.
1: In some way the Rakshasas also right.
0: bizonyos értelemben a rakshasáknak is joguk van
1: But
0: hozzá.
1: They don't want to get rakshasa because we don't want to have any more rakshasas.
0: De nem akarnak a rakshasáknak adni, mivel nem akarjuk, hogy legyenek rakshasák.
1: So they also want to have a nektár.
0: Ők is akarnak nektár.
1: Big fight.
0: Nagy harc.
1: So again, it was everything against the dharma.
0: Tehát megint minden a dharma ellen történik.
1: So again, Vishnu incarnated.
0: Vishnu újra megtestesült.
1: This time he incarnates as a woman.
0: Most női alakban.
1: So many times women can do the best work.
0: Sokszor a nők tudják a legjobb munkát
1: végezni. What you cannot solve, they can solve it.
0: Amit nem tudsz megoldani, ők megoldják.
1: So if the husband will follow the husband will be happy.
0: Ha a férj követi a feleséget, akkor boldog lesz.
1: But the ego of the husband doesn't let allowed to follow his wife.
0: De a férje gúlya nem engedi, hogy kövesse.
1: But finally he have to give in hand of the wife.
0: De végül a felesége kezébe kell adnia.
1: She's a Lakshmi.
0: Ő Lakshmi.
1: But there are again two qualities again.
0: De megint két fajta tulajdonság
1: in the women's.
0: A nőkben.
1: So that I don't want to tell now.
0: De ezt most nem akadom elmondani.
1: Yes. That sometime. Because there's also qualities.
0: Itt is vannak tulajdonságok.
1: As in the men, different qualities in women.
0: Ahogy vannak különböző férfiak, úgy vannak különböző fajta nők.
1: But the best one we call is a Lakshmi.
0: De a legjobbat Lakshminak
1: hívjuk. She's like a Lakshmi.
0: Azt mondjuk, ő olyan, mint Lakshmi.
1: She's like a Saraswati.
0: Olyan, mint Saraswati.
1: She's like a light.
0: Olyan, mint a fény.
1: She's like a Ganga.
0: Olyan, mint a Ganga.
1: She's like a divine mother.
0: Olyan, mint az isteni anya.
1: She has many, many, many, many divine qualities.
0: Rengeteg isteni tulajdonsága
1: But at the same time, she's a ghost.
0: De ugyanakkor egy szellem.
1: She's this. And even I don't dare to repeat these names.
0: Még a neveit sem merem elmondani.
1: Because then my heart is going like this.
0: Mert akkor így remeg a szívem.
1: And they are all sleeping inside.
0: Mindannyian alszanak belül.
1: In all of us.
0: Mindannyiunkban.
1: You will find nowhere. Don't search outside.
0: Nem találod meg sehol, ne kívül
1: keresd. Search within thyself.
0: Keresd saját magadban.
1: A Sufi saint said, fakir.
0: Egy Sufi szent, egy fakir azt mondta.
1: Mokku kahan tu dunde bande, main to tere paas mein. Oh my friend, what you are searching me outside?
0: Ó barátom, miért keresel engem kívül?
1: I am within you.
0: Benned vagyok.
1: Mokku kahan tu dunde bande, main to tere paas mein, I am with you.
0: Veled vagyok.
1: Seher se bar kutiya hamari, my hut is outside of the city.
0: A kunyhóm a városon kívül van.
1: Dera mera swas me, but my residence is in your breath.
0: De a lakhelyem a légzésed.
1: Ascending and descending breath.
0: Az emelkedő és süllyedő légzés.
1: Khojoge to abhi milunga. If you will search me, I will meet you immediately.
0: Ha megkeresel, azonnal találkozunk.
1: Pal bhar ki talas mein, within one second.
0: Egy másodpercen belül.
1: You will see me.
0: Megtalálsz.
1: But how you will search me, that is a technique.
0: De hogyan keresel engem, erre van a technika.
1: And there is called complete surrender.
0: Ez a tökéletes átadás.
1: Unconditional.
0: Feltétel nélkül.
1: That devotion.
0: Ez az odaadás.
1: You will get it.
0: És akkor megkapod.
1: Mokku kahan tu dunde bande, main to tere paas mein. Khojega to abhi milunga pal bhar ki talash mein. Seher se bar kutiya hamari aur dera mera swas mein. So these are so good bhajans.
0: Ezek olyan jó bhajanok.
1: They gave us the key.
0: Odaadják a kulcsot.
1: Now if you can open the lock, you can open it.
0: Ha ki tudod nyitni a lakatot, akkor kinyitottad.
1: But be careful, there are two locks.
0: De vigyázz, két lakat van.
1: One is the devils, and one is the devas.
0: Az egyik az ördögök, a másik a dévák felé.
1: And these two locks, two doors are the two parts of the heart.
0: Ez a két lakat, a két ajtó, a szív két része.
1: Yes. this both awakes here.

0: Mind a kettő itt ébredt föl.
1: Or in two hemisphere.
0: Vagy a két agyféltek.
1: So everything is divided in within us.
0: Minden bennünk van eloszlatva.
1: So Vishnu again came. You will say that Swamiji forgets and he's going on another path. Tehát I'm not going another path. Vishnu. I'm just looking security everything and then walking on the same road.
0: Vishnu újra eljött. Azt mondjátok, hogy Swamiji elfelejtette és eltért a témától, de nem tértem el, csak körbenéztem, hogy biztonságos-e, és ugyanazon az úton mentem tovább.
1: So Bhagavan Vishnu knows in which situation how to act.
0: Az Úr Vishnu tudja, hogy milyen helyzetben hogyan kell cselekednie.
1: That's it. So this was the two rakshasas and devas.
0: Tehát ketten voltak a rakshasák és a dévák.
1: Of course the women don't have such a game.
0: A nőknél nincsenek ilyen játékok.
1: The women they said how stupid these men are.
0: A nők azt mondják, hogy ó, ezek a férfiak milyen hülyék.
1: That's why the jail is full of the men.
0: Ezért vannak a börtön férfiakkal tele.
1: Less women.
0: És kevesebb a nő.
1: Because women have already the jail.
0: Mert a nőknek már megvan a börtönük.
1: The household.
0: A háztartás.
1: She is prisoned by husband.
0: Őket a férj börtönzi.
1: Even she is working outside.
0: Még ha dolgozik is kint.
1: And when she comes at home after work.
0: Amikor munka után hazaér.
1: Children say, mommy, mother, eating.
0: A gyerekek azt mondják, hogy anya, anya.
1: And husband comes from work and he said, you didn't prepare food.
0: És hazajön a férj és azt mondja, hogy nem főztél vacsorát.
1: If there will be no woman in this world, you know how it will look the world?
0: Ha nem lennének nők a világon, tudod, hogy hogy néz neki?
1: So, but without men, the world will be dark.
0: De férfiak nélkül a világ sötét lenne.
1: So both are inside, day and night, day and night.
0: Mind a kettő ott van az éjszaka és a nappal.
1: Day and night, don't fight, all right, let be.
0: Éjjel-nappal ne harcolj, minden rendben van.
1: Have a good night.
0: Okay. Jó éjszakát.
1: So, Bhagavan Vishnu thought, if I come as a man,
0: az Úr Vishnu azt gondolta, ha férfiként jövök el,
1: there will be again third war.
0: Akkor kitör a harmadik háború.
1: So he came as a very beautiful woman.
0: Úgyhogy eljött, mint egy csodálatos nő.
1: Every woman is a very beautiful woman.
0: Minden nő gyönyörű.
1: Only men should have a good eyes to see the heart of that person.
0: Csak a férfiaknak kell, hogy jó szeme legyen, hogy meglássa a szívét.
1: That beauty is within.
0: A szépség belül van.
1: Not with makeup.
0: Nem a smink.
1: The reality is behind the makeup.
0: A valóság a smink mögött van.
1: That's why it's called Malavikshepa and Avarana. So women are behind the avaran.
0: A nők az ávadon, a függöny mögött vannak.
1: Their beauty, their kindness, their good qualities is behind that one.
0: A szépségük, a kedvességük, a jó tulajdonságaik ezek mögött vannak.
1: Upanishad said the first god is mother.
0: Az Upanishadok azt mondják, az első Isten az anya.
1: Anyhow. So Vishnu Bhagavan appeared as a Mohani. Her name was Mohani. And Mohani means very attractive.
0: Az Úr Vishnu Mohani néven jelent meg. Mohani pedig azt jelenti, nagyon vonzó.
1: So attractive, so beautiful. And so divine, so goddess.
0: Olyan szép, olyan vonzó, olyan isteni.
1: All kinds of the best qualities.
0: Mindenfajta a legjobb tulajdonságai
1: vannak. Of course, it was a Vishnu.
0: Természetesen ő volt Vishnu.
1: And he came, the Mohani came, and she took the kalash, Amrit kalash.
0: Mohani jött és elvette az Amrit kalash.
1: Don't fight.
0: Ne küzdjetek.
1: I will give you everybody.
0: Mindenkinek adok.
1: And before she came and she was dying.

0: dancing.
1: És mielőtt eljött volna, táncolt.
0: The Vishnu was dancing.
1: Vishnu táncolt.
0: Always Vishnu is dancing.
1: Vishnu mindig táncolt.
0: Because he learned from Shiva.
1: Mert Shivától tanulta.
0: So he was so good dancing.
1: Olyan jól táncolt.
0: So Rakshasas was hypnotized.
1: A rakshasákat hipnotizálta.
0: And Deva was also smiling.
1: A dévák is mosolyogtak.
0: And then she took easily the nectar in pot in the hand.
1: És akkor könnyedén.
0: Even they didn't realize that pot is in her hand.
1: Könnyedén elvette a nektáros edényt, még azt se vették észre, hogy az ő kezében van az edény.
0: And always Vishnu do some maya.
1: Vishnu mindig valami máját csinál.
0: Maya means illusion.
1: Maya illúziót.
0: Maya means ignorance.
1: Tudatlanságot.
0: So everybody in the ignorance.
1: Mindenki tudatlanságban van.
0: So in one part beautiful colors Vishnu created between wall inside.
1: Tehát egy edény, egy nagyszerű kalas, és Vishnu egy falat emelt középre.
0: In
1: 1975-ben
0: the first thermos was manufactured.
1: Legyártották az első termoszt.
0: So that people had a happily bought a thermos which have two parts inside.
1: És akkor az emberek boldogan megvették a termoszt, aminek két része volt.
0: And one side was coffee.
1: Az egyik oldalon volt
0: a kávé. And the other side was the tea.
1: A másik oldalon tea.
0: Husband wanted to have coffee.
1: A férj teát akar.
0: And wife wanted to have tea.
1: A feleség teát.
0: And they press one button.
1: Megnyomnak egy gombot.
0: From same thermos comes coffee.
1: Ugyanabból a termoszból jön a
0: And from
1: kávé,
0: same comes the tea.
1: És ugyanonnan jön a tea.
0: This was very known. Do you remember someone?
1: Ez nagyon híres
0: Double
1: volt. A dupla termosz. Emlékeztek rá?
0: So it was, naturally. There was also double cassette playing, no?
1: És volt a kazettás magnó két kazettával.
0: I have memory still a little bit, I'm not so...
1: Még vannak emlékeim.
0: So what I'm telling is not a story only, a reality.
1: Tehát amit mondok, az nem csak egy történet, hanem valóság.
0: So there was two more, but that I'm not going to tell you.
1: Volt még két dolog, de azt nem mondom el.
0: Otherwise, the lecture will become very... And you say, Swamiji, vegy prana.
1: Mert különben az előadás elmegy másfelé, és azt mondjátok,
0: Swami Zsivala prana. But I am bringing prana for you.
1: De pránát hozok nektek.
0: To explain that.
1: Hogy elmagyarázom.
0: So, said, she said, Mohani said, Devas stand here.
1: Tehát Mohani azt mondta,
0: and Asura is here.
1: Dévák, álljatok egy oldalra, Asurák a másik oldalra, és ne harcoljatok.
0: And keep in your hand cups.
1: Tartsatok egy bögrét a kezetekben.
0: So everybody had a cup in their hand.
1: Mindenkinek volt egy bögre
0: a kezében. And now Mohani is dancing.
1: Mohani pedig táncolt.
0: And so Mohani, she's manipulating.
1: Mohani manipulált.
0: That is Mohani manipulated. So, then she was dancing, coming, and she's going to the Rakshasas.
1: Tehát jött táncolva, és oda ment a Rakshasakhoz.
0: And she poured that colors Amrit out.
1: És kiöntötte az Amritot a kalasból.
0: And the Rakshasas takes this.
1: Rakshasak
0: and she puts
1: fogadták.
0: Inside nectar, they think nectar.
1: És öntött bele nektárt, azt gondolták, drink. Hogy nektár volt, és megitták.
0: What is that?
1: Mi volt az?
0: Vodka.
1: Vodka.
0: Anucska. Gde moj vodka?
1: Anucska, hol a vodkám?
0: Lass es dann sein. No? And they become, they see one Mohani in many, many forms.
1: És akkor egy Mohanit sok-sok formában láttak.
0: Wherever they look, they see only Mohani.
1: Akármerre láttak, csak Mohanit látták.
0: And then goes to the Devas, and get also from the same pot in the cup giving to the Devas.
1: És aztán ugyanabból az edényből adtak a déváknak.
0: And it is a nectar.
1: És ez a nektár.
0: They drink nectar and they say, Anandoham, Anandoham.
1: Megitták a nektárt és így énekeltek.
0: And Asuras sing something different.
1: Az Asurák valami más énekeltek.
0: And dizzy.
1: Szédültek.
0: One of the Asuras.

0: He thought there must be something wrong.
1: Az egyik asul azt gondolta, hogy valami rosszul van.
0: In this lintels there is something black.
1: A lencsék között van egy fekete.
0: So he, the Rakshasa, went behind Mohani, and where she was giving to the devas, he also kept his hand like this, and Mohani put the nectar in the cup of the Rakshasa, and he drank quickly.
1: Ez az asura elment Mohani mögé, és amelyik irányból a dévák álltak, abból az irányból tartotta oda a bögréjét, és Mohani neki is nektár töltött, és ez a rákszasza megitta gyorsan.
0: And Vishnu realized Mohani.
1: Vishnu Mohani rájött.
0: Ah, this was a rákszasza.
1: Ó, ez egy rákszasza volt.
0: Again my story, my game will not be successful.
1: Megint a történetem, a játékom nem lett sikeres.
0: So ask the Vishnu how many times he lost the game.
1: Kérdezd meg Vishnut, hányszor veszítette el a játékot.
0: Then Shiva comes and then he manages everything.
1: És aztán jön Shiva és elrendez mindent.
0: So Mohani changed her form again into the Vishnu.
1: Mohani újra visszaváltozott Vishnuvá.
0: And took the Sudarshan Chakra to kill that Rakshasa.
1: És fogta a Sudarshan Chakrát, hogy megölje ezt a Rakshasát.
0: But that Rakshasa said,
1: de ez a Rakshasa azt mondta,
0: O tricky Vishnu,
1: O trükkös Vishnu,
0: now your Sudarshana cannot do anything.
1: A Sudarshanod most nem tehet semmit.
0: It is in my navel already.
1: Már a köldökömben van.
0: That nectar.
1: Ez a nektár.
0: Anything you can cut me in pieces.
1: Fölvághatsz darabokra.
0: But I will not die.
1: De nem halok meg.
0: So the head went away. That became Rahu.
1: A fejét levágta, és ez lett Rahu.
0: And the trunk of the body became Ketu.
1: A törzse pedig Ketu.
0: And now if you know something about astrology,
1: és ha tudsz valamit az asztrológiáról,
0: from this all constellations,
1: a konstellációkról,
0: then there are two, is Rahu and Ketu.
1: Akkor van Rahu és Ketu.
0: Then Sunny and Shukra. When these four comes together on your constellation,
1: amikor ez a négy dolog a konstellációdban egybekerül,
0: according to the astrology,
1: az asztrológia alapján,
0: you will be in many troubles or you will be dying.
1: Akkor sok bajod lesz, vagy meghalsz.
0: So this I'm not going to that way.
1: Nem megyünk el erre.
0: Rahu is our friend, Ketu is our friend. When they come, we give them also prasad. We give them a real prasad.
1: Rahu és Ketu a barátaink, hogyha eljönnek, akkor ők is kapnak prasádot, igazi prasádot.
0: So it is said, Jadu Jantar, Mahaprabhuji said, if you are positive and good, nothing happens to you.
1: Mahaprabhuji azt mondja, hogy ha pozitív és jó vagy, akkor semmi nem történhet veled.
0: And so the Vishnu of the Rahu said,
1: Rahu azt mondta,
0: Vishnu, whenever you want to do something good things,
1: Vishnu, amikor valami jó dolgot akarsz csinálni,
0: I will come and destroy it.
1: Én jövök és elpusztítom.
0: And so happens.
1: És így történik.
0: Every kumbhmela I'm telling, but nobody listening to me.
1: Minden kumbhmelán elmondom, de senki nem hallgat rám.
0: When there are million of sadhus, saints,
1: amikor több millió sadhus
0: van ott, why tragedy happens every in Kumbhmela.
1: Miért történik tragédia minden Kumbhmélán?
0: I told them it's Rahu.
1: Elmondtam nekik, ez Rahu.
0: They should make a Rahu temple.
1: Csináljanak egy Rahu templomot.
0: And also in beginning of the Kumbhmela, also make the puja for the Rahu.
1: És a Kumbhmela elején végezzenek pujját Rahunak is.
0: It will not happen anymore.
1: És akkor nem fog megtörténni.
0: Because he also asked for his right.
1: Mert ő is a jogát kéri.
0: So my dear,
1: kedveseim,
0: this was that story in Satyuga.
1: Ez a történet a Satyugában.
0: So Amrit
1: történt.
0: Means the Ayurveda.
1: Az Amrit az a Ayurveda.
0: So that Yuga was how many million years?
1: Ez a Yuga hány millió évvel?
0: So Satyuga, Dvapara Yuga, Treta Yuga, and Kali Yuga. Char Yugas.
1: Négy Yuga.
0: How can they say it? The Ayurveda is four

0: thousand years old.
1: Hogy mondhatják, hogy az Ayurveda 4000 éves?
0: Make correction.
1: Javítsd ki.
0: And write letter to the Ayurveda, Ayushu.
1: Írj levelet az Ayushnak.
0: Yes. And similarly they say another thing is also so many years old.
1: És másod is azt mondják, hogy ennyi meg annyi éves.
0: So I said, okay, if you don't believe the Satyuga, then when God Rama and Lakshman went to Sri Lanka, and Lakshman got the arrow and he died.
1: És azt mondom akkor, hogy ha nem hiszel a Szatyajugában, a Rámájánában, amikor Ráma és Lakshman elment Sri Lankára, és Lakshman eltalálták nyíllal és meghalt.
0: And thanks to Hanumanji, he flew immediately to the Himalaya, and within this half night, he brought the, what he brought? Sanjivani.
1: És hála Hanumannak, hogy elrepült a Himalájába, és egy fél éjszak alatt meghozta a Sanjivani.
0: The herbs.
1: Gyógynövényeket.
0: And this is Ayurveda herbs.
1: Ezek Ayurveda gyógynövények.
0: So when was the God Rama? 10,000 years.
1: Az Úr Ráma 10,000 évvel ezelőtt.
0: So how can you make it on only the 5,000 years?
1: Akkor hogy mondhatod, hogy csak 5,000 éves?
0: So we have to make a correction.
1: Ki kell javítanunk.
0: We have evidence.
1: Bizonyítékunk van.
0: Why not?
1: Miért ne?
0: So now this is in us. This nectar.
1: Bennünk van ez a nektár.
0: Through our kriya, what we are learning.
1: A kriyák által, amit tanulunk.
0: Our chakra vedans.
1: A chakra vedanok.
0: And our bindu and prana.
1: A bindu és a prana által.
0: So this is the science of the yoga.
1: Ez a yoga tudománya.
0: And it's blessing of Alakpuriji.
1: Alakpuriji áldása.
0: Given to Mahaprabhuji, Devapuriji.
1: Amit Mahaprabhuji-nak adott, Guruji-nak.
0: And Guruji gave to all of us.
1: És Guruji mindannyiunknak odaadta.
0: Equally to you and to me.
1: Egyenlően nektek és nekem.
0: You are lazy.
1: Ti lusták
0: vagytok. You are sitting.
1: Ültök.
0: And you gave me duty to talk.
1: És azt a feladatot adjátok,
0: so
1: hogy beszéljek.
0: So I'm doing seva.
1: Úgyhogy szévát végzek.
0: So, there was many sign when I went to the Alakpuriji's kingdom.
1: Sok jel volt, amikor elmentem Alakpuriji királyságába.
0: And yes, that kingdom is our kingdom.
1: Ez a királyság a mi királyságunk.
0: And the Alakpuriji showed me the path.
1: Alakpuriji megmutatta nekem az utat.
0: From that Vasudhara. Then he showed me, I told you to many, it's like a very thin, big, long, long plastic. It means like a milky road.
1: A Vasudhárától ezt többeteknek elmondtam, olyan, mint egy vékony, hosszú műanyag, mint egy teljes út.
0: I was alone, suddenly, all were with me, here and there.
1: Mindannyian veletek, velem voltatok itt és ott,
0: and
1: de egyedül voltam.
0: I had to walk through the stones.
1: És ezeken a köveken mentem fölle.
0: And I look up, and that was connecting to me.
1: Felnéztem, és ez csatlakozott hozzám.
0: This is a reality. I'm not making a story.
1: Ez valóság, nem kitalálok történeteket.
0: So Alakpuriji show me again this path to the Brahman.
1: Alakpuriji újra megmutatta nekem az utat a Brahmanhoz.
0: But my story is different.
1: De az én történetem más.
0: I will tell Alakpuriji.
1: Elmondom Alakpuriji.
0: I will go on this path.
1: Majd elmegyek ezen az úton.
0: But not alone.
1: De nem egyedül.
0: All my bhaktas go with.
1: Az összes bhaktám velem jön.
0: This is a condition.
1: Ez a feltétel.
0: Okay? So now I have to deal with Alakpuriji.
1: Úgyhogy most Alakpuriji-val kell elrendezni.
0: Do you agree?
1: Egyetértetek?
0: You got the protocol? Okay. So the prana, all is a play of the pranas.
1: Minden a pránák játéka.
0: These pranas will lead us till Brahmaloka.
1: Ezek a pránák vezetnek a Brahmalókába.
0: And Brahmaloka is a prana.
1: És a Brahmalóka a prána.
0: So pure energy.
1: Tiszta energia.
0: So the space, light, sound and prana.
1: A tér, a fény, a hang és a prána.
0: We are there.
1: Mi ott vagyunk.
0: So just do your best what you can practice.
1: Csak tedd meg a tűlettel lehető legjobbat, gyakorolj.
0: But if you have one negative thought towards me.
1: De ha van felém egy negatív gondolatod.
0: It's not towards me.
1: Az nem ellenem.
0: It's Alakpuriji seed.
1: Hanem Alakpuriji ellen.
0: So it goes through that.
1: Ezen megy keresztül.
0: I'm only a media.
1: Én csak a közvetítő vagyok.
0: That's it. So prana. The prana. You see? Each and every leaf stopped.
1: Látjátok, minden fa levél megállt.
0: Yes.
1: Hallgatják, mit mond Swamiji.
0: Who stopped these leaves?
1: Ki állította meg a leveleket? Alakpuriji.
0: Not me.
1: Nem én.
0: But it will come.
1: De majd eljön.
0: So it means you are all sitting under the dharma. Dharma vriksa.
1: Ti mind a dharma vriksa alatt ültök.
0: This dharma tree.
1: A dharma fája.
0: Because you are all full of the dharma.
1: Mert mindannyian tele vagytok dharmával.
0: So, delete, kick out, you are all asuri shaktis.
1: Töröld el, rúgd ki az összes asuri
0: shaktis. Kam, krodh, mad, lobh, moha, ahankaras, rag and dvesha, all out.
1: Ezt mind töröld el.
0: And be happy.
1: És légy boldog.
0: Don't worry.
1: Ne aggódj.
0: Téri Satguru Rake Laj Chinta Matka.

0: Narambagwana ki jai, Sri Sri Alakpuri ji Mahadeva ki jai, Srimad Krishna Bhagwana ki jai, Vishva Guru Mahamandaleshwa Paramhans Swami Maheshwarananji Guru Deva ki jai, Sat Sanatan Dharma ki jai, Ajki Ananda ki jai, Sabarishi Muni Mahatma ki jai, Mata Pita Guru Deva ki jai. Hari Om, dear brothers and sisters.
1: Hari Om, kedves testvéreim.
0: Here in the hall of VEP and around the world.
1: VEP-i teremben és mindenhol a világon.
0: Swamiji gave me the occasion to speak some words to you on this wonderful morning.
1: Swamiji lehetőséget adott nekem, hogy néhány szót szóljak ezen a szép reggelen.
0: I will speak first about Guru Purnima. And afterwards about a book which I was writing.
1: Először a Guru Purnimáról beszélek, aztán egy könyvről, amelyet írtam.
0: Brahmanandam paramasukadam kevalam gyanamuratim dvandaditam gaganasadrasyam tasmasyadilakshyam ekam

0: Anaki cha Vishwaguru Mamandaleshwa Paramhansvami Maheshwaranandji Gurudeva ki cha. Dear brothers and sisters, yesterday and also on Thursday, we had the big blessing to witness the Guru Purnima Satsang and the Darshan of Swamiji.
1: Tegnap és már csütörtökön is abban a nagy áldásban részesültünk, hogy Swamiji Guru Purnima Satsangján lehettünk.
0: This celebration was also through the presence of our Pandit, very traditional and very beautiful, and touched our heart.
1: És a mi panditunk jelenlétének köszönhetően nagyon hagyományos módon zajlott le ez az ünnepség, és nagyon megérintette a szívünket.
0: And yesterday the whole day I was thinking on the word Guru Purnima.

0: Tegnap egész nap ezen a kifejezésen gondolkodtam, hogy Guru Purnima.
1: Everybody of you knows what means Guru and what means Ru.
0: Mindannyian tudjátok, mit jelent a Gu és a Ru.
1: Darkness and light.
0: Sötétség és fény.
1: But the question is, what is the light?
0: De a kérdés az, mi a fény?
1: We have to have a clear vision of what is the light.
0: Világosan látnunk kell azt, hogy mi a fény.
1: If we don't have an aim, we are not able to reach this aim.
0: Hogyha nincsen világos célunk, akkor nem vagyunk képesek elérni a célt.
1: We have to imagine this aim. We have to focus on the aim. This is like we can reach our aims.
0: Magunk elé kell képzeljük azt a célt és fókuszálni rá, hogy elbírjuk érni.
1: If you want to go on a high mountain, you have to prepare yourself.
0: Hogyha föl akarsz mászni egy magas hegyre, föl kell készülni.
1: And you have to focus on the top of the mountain which you want to reach.
0: És fókuszálnod kell a hegycsúcsra, amit el akarsz érni.
1: You cannot jump from the base from zero on 3600 meters in one step.
0: Nem lehet a hegy aljától a nulla szintől fölugrani 3000 méterre.
1: This Hanuman can do.
0: Ezt Hanuman meg.
1: But we are not Hanuman. Maybe you will become Hanuman, but at the present we have some people who have the name Hanuman.
0: Lehet, hogy közületek valaki Hanuman lesz, de manapság csak az a helyzet, hogy némelyiteknek a neve Hanuman.
1: So how do we reach the top of the mountain? How?
0: Hogyan érjük el a hegycsúcsot?
1: What do you think?
0: Mit gondoltok?
1: How? Step by step. Very good, very good, very important.
0: Nagyon fontos.
1: So by and when you are going step by step, what are you thinking?
0: Mikor lépésenként haladsz, mire gondolsz?
1: Yeah, very good. The next step.
0: A következő that's
1: very right.
0: Lépésre gondolsz.
1: Because if you focus only on the end of on the aim, you will miss the path. And the path is an important thing.
0: Mert hogyha csak a végcélra gondolsz, akkor, ne, akkor az útra, ami maga is fontos, nem tudsz figyelni.
1: And the aim in this life is as given up to come to the light, to the self-realization.
0: És ennek az életnek a célja az, hogy eljussunk az önmegvalósítás fényébe.
1: So most important is to focus on this aim. Then you are able to go step by step.
0: Nagyon fontos, hogy a célra fókuszálj, akkor tudsz lépésenként
1: with
0: haladni.
1: Courage. And energy.
0: Légy bátor és energikus.
1: And if you have the divine blessing, you will succeed some steps.
0: Hogyha megvan neked az isteni áldás, akkor néhány lépés meg tudsz tenni.
1: Without expectation.
0: Elvárások nélkül.
1: So I think don't expect that in this life you will realize God. It can be, but don't expect it.
0: Azt javaslom, hogy ne várd el, hogy ebben az életben eléred. Lehet, hogy úgy történik, de ne várd el.
1: We have to go only step by step, step and put all our energy inside.
0: Csak lépésenként kell haladni, és minden energiánkat belépeztetni.
1: So what means this Purnam? You all know this wonderful mantra. Om Purnamadam, Purnamidam, sing with me. Om Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate.
0: Mit jelent a Purnima?
1: Om Shanti Shanti Shanti. So the completeness is complete. Whatever is taken out of the completeness is also complete.
0: A teljesség az teljes. Ha bármit kiveszel a teljességből, az is teljes.
1: But what does it mean?
0: Mit jelent ez?
1: It means that the divinity of the God is also inside of us.
0: Ez azt jelenti, hogy Isten isteni minősége bennünk is megvan.
1: And this means the Purnam.
0: Ez a Purnam jelentése.
1: But again, this is a big word.
0: De ez nagy munka.
1: And what are the steps to reach this?
0: Milyen lépésekkel lehet elérni?
1: Well, Swamiji gives us a lot of tools.
0: Swamiji sok eszközt ad nekünk ehhez.
1: To go the steps.
0: hogy haladjunk a lépcsőn.
1: Very clearly. But what is most important is that you know what is your present situation.
0: Ám a legfontosabb, hogy tudd a jelen helyzetet.
1: And what is the next step which you have to achieve.
0: És mi a következő lépés, amit el kell érni?
1: You know exactly if you want to go quickly up the steps, you will fall down.
0: Tudod, hogyha túl gyorsan haladsz a lépcsőn, akkor elesel.
1: Because you are still not able to reach the third step above the first step.
0: Mert az első lépcsőről nem tudsz a harmadikra jutni.
1: So first of all we have to find our present situation.
0: Tehát először tudnunk kell a jelen helyzetünket.
1: With clarity.
0: Világosan.
1: A clarity means that like we do in self-inquiry meditation, that you know exactly what is the status of yourself.
0: Ahogy az önvizsgálat meditációnkban van, tudnunk kell, hogy mi a jelen helyzetünk.
1: It's good if you take a piece of paper.
0: Jó, ha veszel egy papírlapot.
1: And you write on the left side, what are your weakness?
0: Bal oldalra fölírod a gyengeségeidet.
1: But don't show this paper to your friend.
0: De nem mutasd meg a barátodnak sem.
1: It's your personal, very intimate documentation.
0: Személyes, intim dokumentáció.
1: And so let's say you are jealous,
0: például
1: angry.
0: Féltékeny
1: so vagyok. You write this down, not too many vagy at once.
0: Leír.
1: Only one step.
0: Ne írjál le túl sokat, egyszerre csak egyet.
1: And on the other side you write the opposite.
0: A másikra az ellentétet.
1: Let's say angry, what is the opposite?
0: Mi a dühösség ellentéte?
1: Angry. What is the opposite of angry actually? Peaceful.
0: Békés.
1: And opposite of jealousy.
0: És a féltékenység ellentéte?
1: Love, no?
0: A szeretet. I would say.
1: No?
0: Nem.
1: Anyhow, this is your personal diary. Yes?
0: Ez egy személyes szótára mindenkinek.
1: And this is not easy. Even the first step is not easy. Believe me this.
0: Még az első lépés se könnyű, hidd el.
1: I took 6 months ago one sankalpa. So you have to take this step as a sankalpa. This is very important.
0: 6 hónappal ezelőtt hoztam egy sankalpát. Ezt a lépést, mint egy sankalpát hoz meg, nagyon fontos.
1: So I took 6 months ago, or even longer, I took the sankalpa. I want only to speak full of love, liebevoll, ich weiß nicht. Yes, full of love.
0: 6 hónappal ezelőtt vagy már kicsit régebben.
1: So no anger, no nothing, just like the ocean, peaceful. Shanti, no, my name is Shanti.
0: Hoztam azt a sankalpát, hogy mindig csak szeretetteljesen beszéljek a nevemnek, a Shantinak megfelelően.
1: I must tell you that till now I'm not satisfied.
0: El kell mondjam, hogy mostanáig még nem értem el.
1: Still I have not realized Shanti.
0: Még nem valósítottam meg
1: so,
0: a Shanti.
1: But the thing is, when you make a sankalpa, then you, in the same time, when you make it seriously, you know, every day you have to think on the sankalpa. It should be inside of you and to reach it.
0: De hogyha sankalpát hozol, az a nagyon fontos, hogy minden nap gondolj arra, hogy ezt érd el.
1: And every time I miss this sankalpa,
0: mindig amikor elmulasztottam,
1: I say to myself, Shanti, again.
0: Azt mondtam magamnak,
1: again,
0: Shanti,
1: not Shanti.
0: Már megint
1: what
0: nem
1: is
0: vagy,
1: this?
0: Nem vagy Shanti. Miért?
1: But you know, with the time, you change. With the time.
0: De az idő lassacskán meghozza a változást.
1: Maybe before you were shouting every day.
0: Lehet korábban minden nap kiabáltál.
1: And after a while you shout only once a week.
0: És lehet, hogy egy idő után már csak hetente.
1: And once a month and like this, you know.
0: Vagy havonta egyszer.
1: In the sport it is the same. When you are a light athletic, yes, and you make the jumping over the this oh. One. Yes, you jump over. It's part of the light athletic. The high spring? No, high jump. You know what I mean?
0: Ez ugyanaz, mint
1: okay.
0: A magas ugrás az atlétikában.
1: You will not start by 1.70 meters, no?
0: Nem,
1: will you?
0: Nem, okay. Egy méter.
1: So you will start maybe by 1 meter or 50 centimeters. Doesn't matter.
0: Vagy akár 50 centimeter.
1: And if often the wie heißt denn ein Stab? Igen, stick,

0: And if the stick is falling down on 1 meter again and again, you have to try again and again till the stick is remains untouched.
1: És mikor a léc leesik, újra és újra kell próbáld, hogy
0: And if it's the case several times,
1: és hogyha ez sokszor megtörtént,
0: let's say in an aspect of you for let's say 3 weeks, I am not jealous, I am speaking only wonderful, then you can go to the other, to the next step.
1: Például ha 3 hét múlva ebbe elérsz valamit, hogy már nem vagy annyira féltékeny, akkor mehetsz a következő lépésre.
0: And in the book what I was writing, I have inside the interesting thing.
1: A könyvben, amit írtam, érdekes dolog.
0: I have a kind of transformation test.
1: Egy átalakulási teszt.
0: How to transform ourselves.
1: Hogyan alakíthatjuk át magunkat?
0: Because I'm writing in the book about the laws of the nature and what we can learn spiritually from the nature.
1: A természeti törvényekről írok ebben a könyvben, és hogy spirituálisan mit lehet a természettől tanulni.
0: And then I was thinking, yes, but this is not only a yoga book. Yes, it's for everyone actually who is interested to know more about the healing qualities of the nature.
1: Ez nem csak egy jóga könyv, hanem elsősorban azoknak szól, akik a természet gyógyító minőségeiről akarnak többet tudni.
0: And I told to myself, but when I'm speaking about this, I have to motivate the people, they have to have an aim, what they should do.
1: És amikor ezt írtam, arra gondoltam, motiválni kell az embereket, hogy legyen céljuk, hogy mit tegyenek.
0: So a kind of help for transformation.
1: Egy segítség az átalakuláshoz.
0: And I was thinking I have to mention all positive qualities which are existing.
1: Azt gondoltam, hogy meg kell említenem minden pozitív minőséget, ami létezik.
0: And on the beginning I was thinking that's maybe 20 or 30 positive qualities which exist.
1: Ilyen pozitív minőség létezik.
0: But after some time I came already over 100.
1: De aztán több mint 100-ig jutottam.
0: And then I was so surprised, I said to Swamiji, what is this? I was thinking 20 to 30, now I'm over 100 positive qualities.
1: És aztán mondtam Swamiji-nak, hogy milyen meglepő, hogy azt gondoltam 20.
0: And Swamiji said, that's much more, we have much more positive qualities.
1: És 100-ig jutottam, a Swamiji azt mondta, hogy még annál is sokkal több van pozitív.
0: So I was surprised and I searched more.
1: És aztán keresem a többit.
0: And then I was already on 280.
1: Már 290
0: qualities.
1: Minőségig.
0: And then one person said to me, yes, but when you have already 280, you should make 365 for every day one.
1: És valaki azt mondta, ha már 290-ig jutsz, akkor miért ne 365-ig minden napra egyet?
0: And you will not believe I found really 365 positive qualities which we can develop.
1: És nem hiszitek, de megtaláltam a 365-et, minden napra jut egy pontot. Jó ez?
0: But after a while I was shocked. And you know why?
1: Tam megijedtem. Miért?
0: Because of course we have the same on the opposite side.
1: Mert hogy a másik oldalon ugyanaz.
0: Oh my goodness, I was really shocked.
1: Istenem,
0: but I didn't write the negative side.
1: De nem írtam le a negatív oldalt.
0: And how to do with this test?
1: Hogyan csináljuk ezt a tesztet?
0: You have this list.
1: Van a lista.
0: 365 qualities. It was actually very difficult to not to make double, you know.
1: 365 tulajdonság, nehéz volt ezt úgy írni, hogy ne legyen ismétlés.
0: And then you have this list, and then what you have already realized, you make a hook.
1: És ahol ott van a lista, amelyiket már megvalósítottál, az kipipálod.
0: And which you didn't realize, well, there is nothing, there is no hook.
1: És amit nem valósítottál meg, azt nem pipálod ki.
0: And then you can choose which quality, there is no hook, you take a sankalpa.
1: És akkor választasz egyet, ahol nincs pipa, sankalpának.
0: That is the way.
1: Ez az út.
0: So in this life or in another life we will realize all 365 qualities.
1: Hogy ebben az életben vagy a következőben mind a 365 pozitív tulajdonságot megvalósítsuk.
0: Yeah, so practice is important.
1: Nagyon fontos a gyakorlás.
0: So this Purnam, actually I want to tell you a little story to this. Maybe you know this story already.
1: Szeretnék egy kis történetet elmondani.
0: This positive and negative quality. There was one old Cherokee man.
1: Volt egy Cherokee.
0: Cherokee.
1: Indian.
0: I think Indian. Indiana.
1: Indian ember.
0: And grandfather, and he has a small son.
1: Volt egy nagyapa, volt egy kisfiú.
0: Maybe 6 or 7 years old.
1: 6-7 éves.
0: And the grandfather told to the little boy, said him, you know, I don't know his name.
1: Mondja a nagyapa a kisfiúnak.
0: What do you say in Hungary?
1: What?
0: To a little boy. Okay.
1: Jánoska.
0: Janeshwar?
1: Yeah,
0: cannot be. Okay, he told to him, kid, my child.
1: Yeah,
0: I will tell you now a very important story.
1: Mondok egy nagyon fontos történetet.
0: We have inside of us two wolves.
1: Két farkas van bennünk.
0: Which are living in us.
1: Ami bennünk él.
0: And the one is, he is a negative one.
1: Az egyik egy negatív.
0: He's full of anger and aggression and attacking all other animals.
1: Tele van dükkel, és megtámadja a többi állatot.
0: This is a negative part in us.
1: Ez a bennünk élő negatív.
0: And on the other side, the other wolf is very kind and he's very gentle and he is full of love and very, very nice wolf.
1: És a másik farkas pedig nagyon finom, gyengéd, szerető farkas.
0: And then the grandfather asked to the child, and what do you think, which wolf will win?
1: És megkérdezi a nagyapa a gyereket, mit gondolsz, melyik fog nyerni?
0: And the little child was thinking a lot.
1: Kisfiú sokat gondolkozott ezen.
0: And then he said, the one which you feed the most.
1: Aztán azt válaszolta, amelyiket inkább etetett.
0: Rozumé?
1: Értitek?
0: Understand? This is a very, really good story.
1: Nagyon jó történet.
0: And this is compared what I told you before about the purity.
1: Ez a tisztaságról
0: and
1: szól.
0: And this transformation test, you know?
1: És az átalakulásról.
0: It's very important.
1: Nagyon fontos.
0: If we want to reach purity, we have to transform ourselves.
1: El akarod érni az tisztaságot, át kell alakíts magad.
0: And for this we need the first two words of Guru Purnima.
1: Ehhez a Guru Purnima első
0: and it is the Guru.
1: Szavára van szükség.
0: He can help us, he can lead us, he can give us advices,
1: tanácsot ad,
0: techniques,
1: technikát,
0: but the work we have to do ourselves.
1: Ám a munkát mi magunk kell elvégezzük.
0: You know, yoga is the work on yourself. Nothing else.
1: Jóga magadon való munka, senki máson nem.
0: It is not from listening to lectures and seeing videos and reading books.
1: Nem arról van szó, hogy hallgatod az előadást és nézed a webcastot meg.
0: You can hear something, you can inform yourself, but growing step by step only by doing.
1: Az csak információ, de neked magadnak kell megtenni a lépéseket.
0: And like this, one step, you learn something. You transform yourself, then you go on the other step. Like this, you grow.
1: Az első lépésnél tanulsz.
0: Step by step, step by step, step by step.
1: Lépésenként.
0: And this your transformation. If we don't get everything in this life, it will be counted in the next life for sure.
1: Hogyha ebben az életben nem érsz el mindent, biztos, hogy ezt a munkát a következő életben figyelembe vétetik.
0: Actually, I wanted to tell you something very nice, which happened to me yesterday.
1: Nagyon szép dolgot akartam mondani, ami velem tegnap történt.
0: I get a blessing, special blessing.
1: Különleges áldást kaptam.
0: I mean, it was our old blessing that we could be with Swamiji in this wonderful time of Guru Purnima.
1: Mindannyiunk számára áldás volt az, hogy Swamijivel lehetünk ezen a Guru Purnimán.
0: But you know from whom I get the special blessing?
1: Tudjátok, kitől kaptam a különleges áldást?
0: From you.
1: Tőletek.
0: And you know why?
1: Miért?
0: Because I had really a blessing that I could stand there and give some flowers to the bhaktas who came to make pranam to Swamiji.
1: Mert ott állhattam és adhattam a virágszirmokat a baktáknak, akik Swamijihoz járultak.
0: And I look in the eyes of everyone.
1: És néztem az emberek szemét.
0: And I saw in everyone the divine soul.
1: És mindenkiben láttam az isteni lelket.
0: So that was a wonderful experience for me, really.
1: Csodás tapasztalat volt számomra.
0: That was for me the most beautiful yesterday.
1: A legszebb dolog volt tegnap.
0: And I know we are all connected so much.
1: Tudjuk, hogy mindannyian annyira kapcsolatban
0: Incredible.
1: Vagyunk. Hihetetlen.
0: On the same way to the heaven.
1: Ugyanúgy a mennyország.
0: That's why I want to express all my love, my devotion to you.
1: Ezért szeretném teljes szeretetemet odaadásomat.
0: And I thank you for your
1: kifejezni, és köszönöm.
0: For love and for the opportunity that we can be together in a big family.
1: Köszönöm a szeretetet és a lehetőséget, hogy együtt lehetünk egy nagy családban.
0: And I have the had the impression, you know, the everything in the body you can change.
1: És az volt a benyomásom, hogy minden.
0: You can change the hair and the color. You can change the face and the eyes and the and the breast, big or small. You can change your patak. You can change everything.
1: A testben mindent meg lehet változtatni, a szemed színét, az arcodat, a mellett lehet kisebbíteni, nagyobbítani, vagy a feneket is, mindezt meg lehet tenni.
0: But what you cannot change is the eyes.
1: De a szemet nem tudod megváltoztatni.
0: Did you think on this? Yesterday I realized this. You cannot change the eyes.
1: Tegnap erre rájöttem, nem tudod a szemet megváltoztatni.
0: And you know, I was never looking on what on your clothes or on your hair.
1: Soha nem néztem a ruhátokat.
0: All time, all life, I look in the eyes, only in the eyes.
1: Mindig a szemet keresem egész életben.
0: Because you see everything in the eyes. Everything.
1: Minden benne van a szemben.
0: If it's old soul, new soul, if it's sad or full of love or a closed one, everything you see in the eyes.
1: Az öreg lélek, az új lélek, hogy zárkózott vagy nyitott, minden benne van.
0: And I think there must be a relation from the eyes to the heart and to the soul.
1: Azt gondolom, hogy van egy kapcsolat a szemek, a szív és a lélek között.
0: And I think also, you know, sometimes you have not to speak so much together. We have just to look each other in the eyes, then you will understand a lot.
1: Azt gondolom, néha nem kell olyan sokat beszélni, elég csak, ha a szemek beszélnek.
0: And also our greetings, Hari Om.
1: Mint az üdvözlésünk, a
0: Hari Om. It is the same. It says, I greet God in you. In you.
1: Az is ugyanaz, azt mondja ugyanis, hogy benned Istent üdvözlöm.
0: So we have to be aware, and in the eyes also you can see the purity.
1: És tudattában kell lennünk.
0: Some eyes are like a deep ocean.
1: Némely szem olyan, mint az óceán mélye.
0: Wonderful.
1: Csodás.
0: And if the eyes are spreading with love, that's more wonderful.
1: És hogyha tele van szeretettel, az még szebb.
0: So I think this is also one good exercise for us to spread love with our eyes.
1: Jó gyakorlat számunkra, hogyha a szeretet a szemünkkel árasztjuk.
0: I go sometimes in the metro and bus and train and so on.
1: Néha tömegközlekedési eszközököm.
0: And you know, many people, 90%, 95% don't look at all on anything and no awareness in nothing because they look on their mobile.
1: A 95%-a az embereknek semmire se néz, csak a mobiliára.
0: But the others who are still alive.
1: De az 5%, aki még életben van.
0: You know, you can just with a little eye, you can look at them, and you know this is a second, and you get joy from this person, and you give the joy to the others.
1: Csak egy kis pillantással rájuk tudsz nézni és átadni nekik az örömöt.
0: I think it's very important that outside of the yoga. We go with love through the world.
1: Nagyon fontos, hogy a jóga körökön kívül is szeretettel járjunk a világban.
0: Because this is what everyone needs.
1: Mert erre van mindenkinek szüksége.
0: There is one African quote which says.
1: Van egy afrikai mondás.
0: The human is the medicine of the human.
1: Az ember számára a gyógyszer.
0: And this is very right.
1: Nagyon
0: very
1: igaz.
0: Right. So. Give love to yourself, give love to your family, and to all other not foreigners, foreigners, no foreigners. Foreigners are friends which you still don't know.
1: És adj szeretetet magadnak, a családodnak és az

0: Idegenek, de valójában nincsenek idegenek, mert az idegenek barátok, akiket még nem ismersz.
1: Or give a little present to someone which you don't know.
0: Adj egy kis ajándékot valakinek, akit még nem ismersz.
1: Last week, I try to do what I'm writing and thinking. And last week I was in a supermarket.
0: Múlt héten az ABC áruházban.
1: And I passed by the kassa, in English. Yes.
0: Cashier.
1: By the cashier.
0: Yeah. Múlt héten az With ABC áruházban a pénztárosnál.
1: And this lady there was completely down. Completely. She was like, black and gray and sad and everything.
0: Az a nő teljesen maga alatt volt, szomorú, sötét.
1: But still she make her job, of course, she has
0: to. De persze, csinálta a munkáját.
1: And I said, oh my goodness, I mean, even if I smile to her, this doesn't give anything.
0: Azt mondtam neki, Istenem, még ha rá is mosolygok, az se jelent semmit.
1: So I said, I have to give her a present. I will buy some flowers and give her.
0: Azt mondtam magamnak, ajándékot kell adni, veszek virágot.
1: And I bought some flowers.
0: Visszamentem, vettem virágot.
1: And then from outside very quickly I came to her and said, this is for you.
0: Kívülről visszamentem,
1: because you look so sad, you should have joy.
0: Mert olyan szomorúnak látszol,
1: You cannot imagine how this person, how this woman was laughing. I was surprised that she can laugh. Smile.
0: Nem tudod elképzelni, mennyire sugázott az az ember, meglepődtem, hogy egyáltalán tud mosolyogni.
1: She was really happy.
0: Nagyon boldog volt.
1: And so in this way we have to be, our awareness is not only on ourselves.
0: Tehát a tudatunk körében ne csak saját magunk legyünk.
1: We have to be aware on each and everything what is going on around of us.
0: Mindennek legyünk tudatában, ami körülöttünk történik.
1: On the end of our life, God will not ask you how many big books did you read, how many asanas did you practice, how many houses you have, how this all he will not ask.
0: Életed végén Isten nem azt kérdezi tőled, hogy hány asanát gyakoroltál, meg hány könyvet
1: olvastál. But you know what
0: el.
1: He will ask?
0: Mit kérdez?
1: What have you done for others?
0: Mit tettél másokért?
1: This is a question.
0: Ez a kérdés.
1: Which he will put to you.
0: Ezt teszik fel neked.
1: And that's why we are happy that we are in such a family with the Swami as a father who guide us and make us all to better humans.
0: És ezért lehetünk boldogok, hogy olyan családban vagyunk, ahol a családfő Swamiji vezet minket, hogy jobb emberré váljunk.
1: Every one of us is a divine light.
0: Mindegyikünk isteni fény.
1: And we should give the light everywhere.
0: Mindenhova vigyük ezt a
1: fényt. But with love.
0: De szeretettel.
1: Not forcing others, not forcing them.
0: Ne erőltessük senkire.
1: You have to do this and you have to do this, you have to go in the yoga and you have to become absolutely vegetarian,
0: hogy
1: you know?
0: Meg azt kell,
1: it's not the way.
0: Jógáznod kell, meg teljesen vegetáriussá kell válni. Ne erőltessük.
1: You have develop your own light.
0: Saját fényedet fejleszt ki.
1: And through your radiance, the darkness will disappear.
0: A kisugázásod által a sötétség el fog tűnni.
1: Only through example. Not through words. Csak we can achieve something.
0: A példa által, és nem a szavak által érsz el bármit.
1: So all of us, we have the big task to change this world.
0: Mindannyiunknak az a nagy feladatunk, hogy megváltoztassuk ezt a világot.
1: We should believe in ourselves.
0: Higgyünk magunkban.
1: Trust ourselves.
0: Bízzunk magunkban.
1: Know that we are divine soul.
0: Tudjuk, isteni lelkek vagyunk.
1: And with this divinity we can achieve many, many, many things.
0: Ezáltal, az isteniség által érhetünk el sok mindent.
1: I want to sing with you now this bhajan about the glory of our guru parampara.
0: Veletek együtt énekelni ezt a bhajant a mi guru paramparánkról.
1: Which was written from Holy Guruji in Jaipur in March 2002
0: márciusában írta Holy Guruji.
1: Siddhip Naram Bhagwana ki ja. Oh.

0: Mert vannak olyan emberek, akik ha meglátják azt a szót, hogy Isten már be is csukják a könyvet, ezért írtam általánosabban.
1: And I had this already long time in my mind.
0: Hosszú ideje már az elmémben volt.
1: Because you can see many things in the nature which you can learn and use for your spiritual development.
0: Mert hogy sok mindent láthatunk a természetben, amiből tanulhatunk és felhasználhatjuk a spirituális fejlődésünkön.
1: For instance, a little example, a tree, for instance.
0: Például egy fa.
1: That was my first aha.
0: Ez volt az első aha no, élményem.
1: First flashlight.
0: Az első felvillanás.
1: What is his highest quality?
0: Mi a fa minősége?
1: Actually from other plants also.
0: És a többi növényi.
1: They are not moving.
0: Nem mozdulnak.
1: No? They are not moving.
0: A helyükről.
1: So means this is acceptance.
0: Elfogadás.
1: He is not moving if it's storm, if it's snow, if you cut his branches, if you give him water or no water.
0: Nem megy el, akkor se, ha vihar van. He's, öntözött, nem öntözött, égeső van, levágod az ágát.
1: He's always there.
0: Mindig ott áll.
1: And accept everything.
0: Mindent elfogad.
1: So that means mental. I divide all these things in mental meanings.
0: Mindig a mentális jelentésre gondolok.
1: If we accept each and everything what is happens in our life.
0: Ha elfogadunk mindent, ami az életünkben történik.
1: We don't have stress.
0: Akkor nincs stressz.
1: There is no emotions going up and down.
0: Nincs érzelmi hullámzás.
1: Sridhara Bhagwana Kicha. Anyhow, it's a good book.

0: A jógának sok jelentése van.
1: And all yog is one.
0: A jóga azt jelenti sok, a jóg pedig egy.
1: But generally we are calling the yoga because we have the yoga.
0: De általában jógának nevezzük.
1: Last 50 years our yoga in daily life, we are all here sitting, you were learning, you were teaching, you were learning, you are perfection, but still you are learning and giving the knowledge to others.
0: A jóga mindennapi életben 50 évében itt ültök, tanítotok, de még tanultok, és közben elért, tökéletességet értetek el, de még mindig tanultok és tanítotok másokat.
1: In yoga, if we don't practice, then our memory, smriti will go.
0: Ha nem gyakorlunk, a memóriánk, a smritink eltűnik.
1: And when you will not give yoga class,
0: ha nem tartasz jóga órát,
1: or you will only sit and teaching,
0: vagy csak ülsz és tanítasz,
1: your memory will go away.
0: Elmegy a memóriád.
1: So we have to practice together, our student and teacher.
0: Együtt kell gyakorolni az oktatónak és a hallgatóknak.
1: Now, we cannot say only this yoga is the best.
0: Nem mondhatjuk, hogy csak ez a jóga a legjobb.
1: So therefore, yoga in daily life is not that we said which you should work, teach.
0: Ezért a jóga minden nap életben az nem az, amire azt mondjuk, hogy ezt kell oktatnod.
1: But it means that every day practicing.
0: Hanem ez azt jelenti, hogy minden nap gyakorolsz.
1: Yoga in daily life, in everyday practice yoga.
0: Jóga a mindennapi életben, minden nap gyakorol jógát.
1: Now, there is one from the Patanjali yoga, and Patanjali yoga, which you can say also the, which is what we call the, Ashtanga yoga. So Ashtanga, or this according to Patanjali's this thing, Ashtanga. Ashtanga means the eight practice or eight bodies. Anga.
0: Patanjali jogája, amit ő leírt, ezt nevezik Ashtanga jogának is. Az Ashtanga azt jelenti, hogy nyolc gyakorlata van, nyolc test.
1: The limbs of our body, the Ashtanga, eight.
0: Nyolc végtag.
1: But other part we are practicing, that calls asana, pranayams, pratyahar, dharana, dhyana, etc.
0: Gyakoroljuk ezeket.
1: But this we have to mastery.
0: De ezeket uralnunk kell.
1: And when you master it, don't think that now I don't need, I will only teach.
0: Ha már uraltad, ne gondold, hogy nincs rá szükséged, csak tanítani fogod.
1: Then you will lose your knowledge.
0: Mert akkor elveszted a tudásod.
1: There is a two plants in pot.
0: Van két növény cserépben.
1: And you put one plant, and plant was growing with great love and water and everything.
0: Az egyik növényt nagy szeretettel gondozod, locsolod és növekszik.
1: And it became big.
0: Megnőtt.
1: Now you give up this one, and you give water to other one.
0: Aztán erről lemondasz és elkezdesz egy másikat locsolni.
1: Though it is a big one.
0: Habár nagy.
1: But it needs the nourishment, it needs the water.
0: Szüksége van vízre, táplálékra.
1: Similarly, if we want to become yogi or master, then you should yourself practice every day.
0: Hasonlóan, ha yogivá vagy mesterré akarunk válni, akkor gyakorolni kell minden nap.
1: And what our Guruji said, our Holy Guruji, Swami Madhavananji Bhagwan, he said, keep your brain

0: means the memories every day clean up.
1: Holy Guruji azt mondta, hogy az agyadat, a memóriádat minden nap takarítsd ki.
0: So mantra, meditation. And dhyana mulam guru murti. And dhyana means looking, concentrating, etc.
1: Mantra meditáció és dhyana, ez azt jelenti, hogy nézni, koncentrálni és így tovább.
0: So, with great interest, great love, great respect.
1: Nagy szeretettel, tisztelettel, érdeklődéssel.
0: If we should go to that our master.
1: Menjünk a mesterünkhöz.
0: Or let us say that you have a car and you go drive 400 kilometers.
1: Vagy van egy autód és vezetsz 400 kilométert.
0: So you will have many things, but still your concentration is that the road to that destination.
1: Sok minden történik közben, de te az útra koncentrálsz és a célodra.
0: So it is a Patanjali, he was bringing collections together.
1: Patanjali összegyűjtötte a dolgokat.
0: And the Patanjali was at the time of that also what we call before the Mahabharata.
1: Patanjali a Mahabharata ideje előtt volt.
0: Before Krishna's incarnation.
1: Krishna inkarnációja előtt.
0: So that was about before the that also the Vedvyasa.
1: És Vedvyasa is ezelőtt volt.
0: And Vedvyasa was also about 7,000 years.
1: Ő is nagyjából 7,000 éve élt.
0: So I asked many other acharyas of the ashrams.
1: Megkérdeztem más ashramok acharyáit is.
0: So Patanjali was about, if you not so, then more than 7,000 years.
1: Patanjali több mint 7,000 évvel ezelőtt élt.
0: But yoga is more than that.
1: De a yoga ennél több.
0: So how many yogas we are doing? And we should look it.
1: Hány fajta yoga van, meg kell néznünk.
0: So it's bhakti yoga. See the chapter in Bhagavad Gita.
1: Nézd a Bhagavad Gita fejezeteit.
0: The whole chapter about karma yoga.
1: Egy egész fejezet a karma
0: bhakti yoga. Jnana yoga. So Bhagavad Srimad Bhagavad apne Bhagavad Gita hai, it is 18.
1: A Bhagavad Gita-ban van az étkezésről.
0: And this 18 is yoga chapter.
1: A Bhagavad Gita-ban 18 fejezet van, 18 fajta yoga fejezet.
0: It is an atha bhakti ya bhakti yoga. Ataha bhakti yoga. Jnan yoga. So now how many yoga have in Bhagavad Gita?
1: Hány yoga van a Bhagavad Gita-ban?
0: You should get a Bhagavad Gita.
1: Legyen meg a Bhagavad Gita.
0: I will tell you the best Bhagavad Gita. Best, if you want to listen.
1: A legjobb, hogyha
0: it
1: hallgatni
0: akarod. A lot of knowledge and wisdom and very neutral.
1: Sok tudás, bölcsesség van benne, és nagyon semleges.
0: So, one Bhagavad Gita is called Jnaneshwari Bhagavad Gita.
1: Az egyik ilyen a Jnaneshwari Bhagavad Gita.
0: There was a great saint. Name was the that this book Jnaneshwari.
1: Volt egy nagy szent Jnaneshwari.
0: And there was Jnaneshwari that sent that. And so that was that sent which after she said the name

0: two sisters and one brother.
1: Gyanésvadéknál volt két lány és egy fiú testvér.
0: If I'm not wrong, studying there in that ashram.
1: Az egyik tanítványom abban az ashramban tanul.
0: And in that ashram, it only speaks Sanskrit.
1: És ott csak szanszkritül beszélnek.
0: Like this beautiful ashram.
1: Mint ez a szép ashram.
0: And about 10, 15, 20 students.
1: 10-15-20 tanulóval.
0: And the whole village, they are only speaking Sanskrit.
1: És az egész faluban szanszkritül beszélnek.
0: And now he's learning, he speaks very good, he gives a lecture in Sanskrit.
1: És most ott tanul, nagyon jól beszél, szanszkritül tart előadásokat.
0: So anyhow, they, brother and sisters, they had problems.
1: A testvéreknek problémáik voltak.
0: Very poor.
1: Szegények voltak.
0: So one day he brought the what we call the flour that for the chapati from the grains, grain flour.
1: Egy nap a fiú hozott lisztet a csapátihoz.
0: But his sister, little sister, she's about 7 years old, 8 years old. And brother is also so. They died, parents.
1: És a 7-8 éves kis húga, a bátyó se volt sokkal idősebb, a szülők meghaltak.
0: And our sister said, brother, what can I cook, how to cook, we don't have any fire, we don't have wood, we have nothing.
1: A lány megkérdezte, hogy főzzek, nincs tűzünk, nincs tűzifánk, nincs semmink.
0: He said, okay, prepare the dough.
1: Azt mondta, jól van, gyújt meg a tésztát.
0: And he opened his shirt, that brother.
1: A fiú kigombolta az ingét.
0: And he was sitting like this.
1: És így ült.
0: And he said, now make your chapati.
1: Most csináld meg a csapátit.
0: And fry it on my back.
1: És süsd meg a hátamon.
0: And she said, okay, brother. So she put the chapati on his skin, on bare body.
1: Azt mondta, hogy
0: no jól, fire, nothing.
1: Azt mondta, hogy jól van, és a fiú hátára a bőrére
0: tette
1: a csapátit.
0: But he was sitting like this. And chapati was frying.
1: Ő így ült, és a csapáti megsült.
0: Changing.
1: Megfordította.
0: Very tasteful, very nice.
1: Nagyon finom lett.
0: The whole body was so hot.
1: Olyan forró volt az egész teste.
0: And when the chapati were finished,
1: amikor kész lett a csapáti,
0: he said, okay, was good. Said, yes.
1: Azt mondta,
0: he
1: jó
0: put
1: volt,
0: a shirt,
1: igen.
0: And they were eating.
1: Felvette az inget és megették.
0: It is not a joke.
1: Ez nem vicc.
0: It was.
1: Ez volt.
0: And still people are worshipping that great saint.
1: És az emberek még tisztelik ezeket a nagy szenteket.
0: Jathagni, the fire. He could produce the heat in his body to fry the chapati.
1: Olyan forróságot tudott teremteni a testében, ami megsült a csapáti.
0: So he was slowly, slowly about 15 years boy.
1: Lassan a fiú 10-15 éves lett.
0: And became very famous.
1: Híres lett.
0: So there was some other where some sadhu, mahatma.
1: Aztán volt egy másik sadhu, egy mahatma.
0: He heard that Gyandev, he's so famous, very holy. So that other sadhu said, I am the highest than him.
1: Hallotta, hogy Gyandev nagyon szent, és nagyon ismert, és azt mondta, hogy én magasabb szinten vagyok, mint ő.
0: And he's riding the lion.
1: Ő oroszlánon lovagolt.
0: So he was riding the lion. And he had a snake, big snake in his hand, to bid the lion to go.
1: És egy kígyó volt a kezében, ezzel ostorozta az oroszlán.
0: And he's sitting on the back of the lion.
1: Ott ült az oroszlán hátán.
0: And he tell the lion, let's go and we will see who is that a holy boy.
1: Azt mondta az oroszlánnak, menjünk, nézzük meg, ki ez a szent

0: So that he was this saint boy and his sister, they were playing on the little wall.
1: A fiú és a két testvére egy kis falnál játszottak.
0: Like a frame behind the house.
1: Mint egy kerítés a ház mögött.
0: So a little piece was remained from other white building was broken.
1: A falból egy kis darab maradt, az épület többi része leomlott.
0: So this brother and sister, they were playing and sitting on the wall.
1: Ott játszottak a testvérek és ültek a falon.
0: Then someone said, there's one sadhu came riding the with the lion.
1: És akkor valaki azt mondta, hogy jön egy sadhu oroszlán háton.
0: She said, look, someone is riding with a lion and a snake.
1: A lány azt mondta, valaki oroszlánon lovagol kígyóval.
0: So Gyandev said.
1: Gyandev azt mondta.
0: Huh. Then we must go and welcome him.
1: Akkor menjünk, üdvözöljük.
0: He's bringing a living, he's living a creature, he's riding.
1: Ő egy élő lényen utazik.
0: We have this dead wall.
1: Nekünk pedig itt van ez a halott fal.
0: We will let ride with this wall.
1: Mi ezen a falon fogunk utazni.
0: Sister said, how?
1: De hogyan?
0: He said, don't, sister, sit strong. And she said, the wall, let's go.
1: Ő is stabilan húgi, és aztán mondta a falnak, hogy
0: menjünk. And the wall was going towards there.
1: És a fal elindult arra.
0: Then that sadhu, the Swamiji was said, you are the great.
1: És akkor a sadhuk és ez a Swamiji azt mondta, te hatalmas
0: this
1: vagy.
0: This is not a joke. It is a history there.
1: Ez nem vicc, ez egy történet, történelem.
0: All people knows.
1: Mindenki tudja.
0: It was some century ago.
1: Néhány száz éve történt.
0: So he wrote from the Bhagavad Gita.
1: Ő írt a Bhagavad Gita-ról.
0: Commentary. He wrote a commentary.
1: Kommentárt fűzött
0: and
1: hozzá.
0: And that is one of the best.
1: És ez az egyik legjobb.
0: Very spiritual on it.
1: Nagyon spirituális.
0: So that you should buy.
1: Vegyétek meg.
0: Where we can buy.
1: Hol tudjuk megvenni.
0: Answer my friends. Blowing in the wind.
1: Fújja a szél.
0: But there is one printing house.
1: Van egy nyomda.
0: And it is very cheap, very cheap.
1: Ott nagyon olcsó.
0: There in India a very rich far rich man, a very rich merchant.
1: Indiában egy gazdag kereskedő.
0: But very, very rich.
1: Nagyon gazdag.
0: So he said, when I die, and now what money I have, the what you get from the bank, what you get? Interest. Only interest in this. My money should remain there,
1: mondta,
0: but only from the interest. And print all the holy books, all.
1: Ha meghalok, akkor a
0: Vedas, this, that, all.
1: A pénzem maradjon a bankba, és a kamatából nyomtassátok ki az összes szent könyvet.
0: The book which will be in the market, if you buy, let us say, 500 euros.
1: Ami a piacon 500 euró.
0: And in that printing house is only in 10 euros.
1: Ebben a nyomdában csak 10 euró.
0: So if you want to buy, and it is a very, very written, very good, very truth.
1: Nagyon jó és nagyon igaz, ami le van írva.
0: So this is a very good book, very good book.
1: Ez egy nagyon jó könyv.
0: Everything what Patanjali, if you want to buy the Patanjali book, my God, then you will see how good is.
1: És ha Patanjali könyvét megveszed, azt is látni fogod, milyen jó.
0: They are all, they want to get everything. They are flying over the aeroplane to get the thing.

0: things quickly.
1: Még repülőre is ülnek, hogy gyorsan megkapják ezeket.
0: So Bhagavad Gita has written Vedvyasa.
1: A Bhagavad Gita-t Vedvyasa írta.
0: It is written by the Bhagavad Gita from the Rishi. Now, commentary he gave, he wrote, and now we are giving the commentary on it.
1: Kommentárt írt hozzá, és most kommentárokat.
0: So Vedvyasa wrote also the Bhagavad Gita.
1: Vedvyasa írta a Bhagavad Gita-t is.
0: And Bhagavad Gita is only one sloka.
1: A Bhagavad Gita csak egy sloka.
0: And that sloka have the 18 chapters.
1: És ennek az egy szlókának van 18 fejezete.
0: Otherwise, Srimad Bhagavatam have 18,000 slokas.
1: A Srimad Bhagavatamnak 18,000 szlókája van.
0: Upanishad also, they are the best or but the grantha is also from the rishi.
1: Az Upanishadok úgy szintén és a legjobb grantha a rishitől származik.
0: The Vedas, and from the Vedas took the Srimad Bhagavad Gita.
1: Védák, a védákból jött a Srimad Bhagavad Gita.
0: And then this all Upanishad.
1: És aztán az Upanishadok.
0: Upa means near.
1: Upa azt jelenti közel.
0: Sad means the disciple.
1: Sad a tanítvány.
0: So the disciple sit near the master and learns. That is called Upanishad.
1: A tanítvány odaül a mesterhez és tanul, ez az Upanishad.
0: The name of this Upanishad. Now you are sitting in front of me.
1: Most itt ültök előttem.
0: I'm not like that rishis.
1: Nem vagyok olyan, mint azok
0: a rishis. But still I'm here sitting and you are sitting. This is one of the best photo you can have that this is a Upanishad. Which Upanishad? The yoga in daily life Upanishad.
1: De mégis én itt ülök, és ti pedig itt ültök előttem. Ez a legjobb kép, amitek lehet. Ez az Upanishad, a joga mindennapi életben Upanishad.
0: So now we have to know at least from the Upanishads is also yoga.
1: Tudnunk kell, hogy az Upanishadokban is joga van.
0: Hatha yoga. Which Hatha yoga is not in the Patanjali.
1: Olyan hatha yoga, ami nincs Patanjali-nál.
0: But Hatha Yoga is very great.
1: A Hatha Yoga nagyszerű.
0: So Kriya Yoga, Bhakti Yoga, Hatha Yoga, many yogas.
1: Sok-sok yoga.
0: Sahaj Yoga, many yogas. So we shall learn and to know about these parts of the yogas.
1: Tanulnunk kell erről a jogának ezekről a részeiről, és tudnunk kell ezt.
0: So, the Garanda Yoga, Shiva Yoga, there's many others.
1: Sok-sok más van.
0: So we will get this, and this we should learn.
1: Ezt majd összegyűjtjük, és ezt kell megtanulnunk.
0: Not only always asanas and this yoga and this is good for body, this is Ayurveda and that is good. What you call the Ayurveda, in Ayurveda there is yoga, and this yoga which they are talking about yoga, is just a little part.
1: Nem csak arról van szó, hogy ászanák, és ilyen olyan jóga, ami jót tesz a testnek, meg Ayurveda. Az Ayurvédában is van jóga, de ez az egésznek csak egy kis része.
0: So, Hatha Yogi. Hatha Yogi is a Shiva.
1: Shiva.

0: A hatha jógi.
1: And you know the story about Shiva?
0: Ismeritek Shiva történetét?
1: And Parvati? And that one yogi, in the night he was frying his chapati.
0: Shiváról, Parvatiról és a jógiról, aki éjjel sütötte a csapátiát.
1: I told you.
0: Elmondtam nektek.
1: Many times.
0: Sokszor.
1: So, in this all, the chakra and kundalini, there is the science of the humans.
0: És ezektől ered a csakrák és a kundalini, az ember tudománya.
1: And so don't think the kundalini is something like a miracles or something different. Magics.
0: Hogy a kundalini az varázslat, vagy csodák, vagy ilyesmi.
1: Magic is you yourself.
0: Te magad vagy a varázslat.
1: What a magic you were born.
0: Micsoda varázslat, hogy megszülettél.
1: What a magic you came to mother's body.
0: Micsoda varázslat, hogy az anyád testébe
1: what
0: kerültél.
1: What was the magic that you were developing.
0: Micsoda varázslat, hogyan kifejlődtél.
1: And you were born.
0: Megszülettél.
1: You are studying.
0: Tanultál.
1: You are doing everything.
0: Mindent csinálsz.
1: And then we will go.
0: Aztán elmegyünk.
1: We should pray not that I should not die.
0: Ne azért imádkozzunk, hogy ne halljunk meg.
1: We will die in any case.
0: Mindenképpen meghalunk.
1: Sooner or later.
0: Előbb vagy utóbb.
1: And God is so gracious. He doesn't tell us that when you will die.
0: Isten olyan kegyes, hogy nem mondja el, mikor halsz meg.
1: And that is just finished.
0: Hanem csak vége.
1: So we don't know.
0: Nem tudjuk.
1: Don't think that after 150 years, then I will die.
0: Ne gondold, hogy majd 150 éves koromban halok meg.
1: Maybe someone dies after 1 month, child born.
0: Talán van, aki egy hónapos korában meghal.
1: This is in the Supreme's hands.
0: Ez a legfelsőbb kezében van.
1: But this is for as a yogic and chakras to prayer and meditate and come to the highest consciousness.
0: De ami a jógikus és a csakrákkal kapcsolatos, hogy imádkozz és meditálj, hogy eljuss a legfelsőbb tudathoz.
1: So many many different parts of the yoga.
0: A jóga sok különböző része.
1: But asanas and pranayams is keeps more for our health.
0: Az asanák és a pranayamák inkább egészségesen tartanak.
1: And there is also nourishment.
0: És aztán van a táplálkozás.
1: The it's called the ahara. Ahar, vihar, achar, vichar. Ahar means the nourishment, food.
0: Ahar a táplálék, az étel.
1: Eat natural, very natural.
0: Egyél nagyon természetes dolgokat.
1: Whatever vegetable you bring also, it should not be more than half a day or 1 day, then is not eatable.
0: Bármilyen zöldséged is van, ne legyen fél napnál, egy napnál idősebb, akkor már nem ehető.
1: Or you dry it.
0: Vagy kiszárítod.
1: Dry in the sun.
0: Szárítsd meg a napon.
1: And then preserve it.
0: És aztán el tudod tenni.
1: But you keeping in the fridge.
0: De a hűtőben.
1: It is like one life is died, and will come again daylight there.
0: Egy élet meghalt, és egy másfajta élet kezdődik ott.
1: So that's what they call nowadays the egg bank. Egg bank.
0: Ez a petesejt bank.
1: And I did not know.
0: Nem tudtam erről.
1: I was in Czech, Brno.
0: Csehországban voltam, Brunóban.
1: And there was our Dr. Martin.
0: Ott volt Dr. Martin.
1: And always the people push me, come then look your health on this and that and that.
0: És az emberek mindig mondták, hogy gyere az egészségedet, nézzük meg ezt, azt.
1: So, there was one poster.
0: És volt egy plakát.
1: And said, you can reserve the bank eggs. I said, so many eggs they are eating? So there's no more eggs available?
0: A petesejt és a tojás ugyanúgy van angolul, tehát azt gondoltam, hogy mi az, hogy petesejtbank, hogy tojásbank, olyan sok tojást tesznek, hogy nincs elég, és már ezt is el kell tárolni.
1: I have nothing to do with such things.
0: Nekem semmi dolgom ilyesmivel.
1: So I told Mansa Devi, I said, why the Czech people have no more eggs?
0: És megkérdeztem Mansa Devitől, miért nincs több tojása a cseheknek?
1: She said, no, this is egg. A bank.
0: És azt mondta, hogy nem, ez petesejt.
1: But why not in farmhouse?
0: Vagy tojásbank, de miért nem a farmon?
1: Then she explained me.
0: És akkor elmagyarázta.
1: I said, oh, that's it. Then it's very easy, women. Get a child.
0: És erre azt mondtam, hogy hát akkor ez van értem, ez nagyon könnyű, hölgyek, legyen gyereketek.
1: Tell the men, back, go out.
0: Küldjétek ki a férfiakat.
1: But this all is abnormal.
0: De ez nem normális.
1: It is different.
0: Ez más.
1: That is something is coming stolen, and something is coming with the love.
0: Vagy ellopnak with valamit, happiness. Vagy szeretettel jön.
1: Feeling.
0: Érzéssel.
1: Feeling with the goodness to have a child.
0: Jó érzésekkel, hogy most gyerekünk lesz.
1: But if one does not get,
0: de ha valakinek nem sikerül,
1: then if someone want to have a child, in any case, the ladies have desires.
0: És mégis szeretne gyermeket?
1: Because that is the nature of the God.
0: Mert ez Isten természete.
1: So then it's okay.
0: Akkor rendben van.
1: So there is. The life is coming, but life becomes with happiness, joy, and we love the child. Everybody will say, hi, hello, are you? Everyone. But then slowly, you've got old, 90 years, old years, then of course the parents are a burden.
0: Jön egy új élet, akkor boldogságot, örömet hoz, mindenki szereti a gyerekeket, azt mondja, hogy hello, szia, de aranyos vagy, de aztán, ahogy idősödnek, 90-100 évesek lesznek, a szülők teherré válnak.
1: Wives will say to husband, your mother and your father is a burden for us, cannot be sent to some old house.
0: A feleség azt mondja a férjnek, a szüleit teherré váltak számunkra, nem küldhetnék őket az idősek otthonába?
1: When you were born, we would also send you somewhere.
0: Amikor megszülettél, mi is elküldhettünk volna valahová.
1: Your mother and your father was so much taking care of you.
0: Az édesanyád és édesapád annyira odafigyeltek rád.
1: Even they didn't went to holiday somewhere.
0: Még nyaralni sem mentek.
1: And
0: el.
1: All the times looking after the child.
0: Mindig csak a gyermekkel foglalkoztak.
1: That time, your parents did not say that we don't need them. Send it to kindergarten for 10 years, then we will see.
0: Akkoriban nem mondták azt a szülők, hogy nem érdekel, rakjátok be az óvodába 10 évre, aztán meglátjuk.
1: Therefore, don't run behind the money.
0: Ezért ne fuss a pénz után.
1: But let your parents in your house.
0: Hanem hagyd a szüleidet a házadban.
1: Evening come and tell them how are you.
0: Este kérdezd meg tőlük, hogy vagytok.
1: And you know, our old parents, very old parents, they will love you very much when you come at home, like when you were little child.
0: Az idős szülők nagyon szeretnek téged, amikor este hazamész, pont úgy, mint amikor kisgyerek voltál.
1: That one has a luck. That have destiny. Such a father, parents, and such a children.
0: Szerencsés, jó az a sorsa, ahol ilyenek a szülők és ilyenek a gyerekek.
1: They will go first on that path.
0: Először ők mennek azon.

0: az úton.
1: Yes. It will go straight to the highest level.
0: Egyenesen a legfelsőbb szintre.
1: I cannot tell if you are going to moksha immediately.
0: Nem mondhatom, hogy rögtön a moksába jutsz-e.
1: Many things we have done.
0: Sok mindent csináltunk.
1: So in this life we cannot go now to moksha.
0: Úgyhogy ebben az életben nem mehetünk rögtön a moksába.
1: Because you did not know before.
0: Mert korábban nem tudtad.
1: Many you came to me now.
0: Sokan most jöttetek hozzá.
1: And you are listening from me these things.
0: És tőlem halljátok ezeket.
1: Otherwise many people say, no, stupid.
0: Különben sokan azt mondják, hogy hülyeség.
1: I don't know, but someone said, in some countries there is ice, very cold, very cold.
0: Különben azt mondják, hogy bizonyos országokban nagyon-nagyon hideg jég
1: van. And they give the alcohol.
0: Alkoholt öntenek rá.
1: To the parents, old parents.
0: Az idős szülőknek.
1: And then put them on ice cream, very ice.
0: És kiteszik a jégre.
1: And snow on it.
0: És betemetik hóval.
1: Morning when they come.
0: Reggel, amikor jönnek.
1: The ice in the mouth.
0: Jég fagy a szájukba.
1: When your father or your mother, when you were little and two was crying always, gave you something and put on the ice, what would you think, my dear?
0: Amikor kicsi voltál és mindig sírtál, a szüleid kiraktak a hóra, mit gondoltál volna akkor?
1: Child and old, they are the same.
0: A gyerekek és az idősek ugyanolyanok.
1: So if you want to get more good, what we call the sukha, or more blessings, then please with the old people, your parents.
0: Ha több szukhát, több áldást szeretnél, akkor legyél a szüleiddel, az idősekkel.
1: Yes. So this is a many, many different part. But same time, as far as you will continuously meditate, practice in your chakras, kundalinis, etc., in our subject, you will become more and more and more spiritual, higher consciousness, and you will go to the great, great light of the God.
0: Sok különböző dolog van, de hogyha rendszeresen gyakorolsz és meditálsz a kundalinnal és hasonlókról, akkor egyre följebb és följebb kerülsz az isteni fényhez.
1: But when we are running behind the money,
0: ha a pénz után futunk,
1: and go to that country and go there and there, this is a different.
0: Elmegyünk ebbe meg abba az országba, az más.
1: In all the time people who had little house and little garden, they survive from this.
0: Régen az embereknek volt egy kis háza, egy kis kertje, és ebből éltek.
1: They were very happy.
0: Nagyon boldogok voltak.
1: Neighbors giving to you something, you were giving them something, very happy.
0: A szomszédok adtak valamit, te is adtál nekik valamit, nagyon boldog.
1: That time they did not have many facility.
0: Akkoriban nem volt sok fajta lehetőség.
1: But they were happy.
0: De boldogok voltak.
1: And now we have everything.
0: Most megvan minden.
1: But still we are not happy.
0: De mégsem vagyunk boldogak.
1: So yoga, we have to come this karma yoga.
0: El kell jutnunk a karma yogához.
1: Bhakti yoga.
0: Bhakti yogához.
1: Jnana yoga. Raj yoga. This is very important for us.
0: Ez nagyon fontos számunkra.
1: There are many yoga, no asana at all.
0: Sok jogában
1: no
0: nincs pranayama is asana, nincs pranayama.
1: So that is also part of a yoga.
0: Ez is a yoga része.
1: So every master is different.
0: Minden mester más.
1: One came from Budapest.
0: Az egyikük Budapestről jött.
1: And one came from Ljubljana.
0: A másik Ljubljanából.
1: One came from Vienna.
0: Aztán a következő Bécsből.
1: So everyone had a different path.
0: Mindenkinek más útja van.
1: But at one we when we'll come to that highest consciousness, then we are all one.
0: De amikor eljutunk a legfelsőbb tudathoz, ott mindegyek vagyunk.
1: So, kundalini. So we spoke about kundalini many times.
0: Sokszor beszéltünk a kundaliniről.
1: Last week we had a very nice about kundalinis.
0: Múlt héten nagyon szép volt a Kundaliniről.
1: So the Kund is like a water whale.
0: Kund a kút.
1: And like a water whale. And that there is a water.
0: És ott a víz.
1: Or the ring.
0: Vagy gyűrű.
1: The ring means whole universe.
0: A gyűrű az egész univerzumot jelenti.
1: Moon is round, sun is round, our earth is round.
0: A hold, a nap, a földünk kerek.
1: Similarly, that's why the Kund. And Kund means also deep.
0: Ezért a Kunda azt is jelenti mély.
1: And so our consciousness is very deep down.
0: A tudatunk nagyon mélyen lent van.
1: Which is with like animals behavior.
0: Az állati viselkedéseknél.
1: And different.
0: És más.
1: Slowly we come up. Svadhisthan chakra.
0: Lassan felemelkedünk a Svadhisthan
1: chakrához. So this evening we will once more again bring the chakra and we can make a screen there.
0: Ma este megint a csakrákról lesz szó, és kivetítjük.
1: So we will go walk for a walk. We will have a first prayer. Then little dark.
0: Elmegyünk
1: then
0: sétálni.
1: So as the about Kundalini and chakra.
0: Elmegyünk sétálni, aztán lesz szima, és amikor már besötétedett, akkor mutatunk képeket
1: so
0: a Kundaliniről.
1: So my dear, there are many, many yoga. Many yoga.
0: Sok-sok yoga van.
1: Now one person have made name also one yoga?
0: Valaki szintén csinált egy jogát.
1: Why not? Very good.
0: Miért ne nagyon jó?
1: And that's called the chair yoga.
0: A szék yoga.
1: I forgotten, otherwise I could be in beginning I could also do.
0: Elfelejtettem, különben az elején én is csinálhattam volna.
1: And that was great and very good.
0: Nagyon jó volt.
1: The elderly person or who is not very well physically.
0: Az idősek vagy akik fizikailag nincsenek túl jól.
1: Then let them sit on the chair.
0: Ők ülhetnek széken.
1: And practice yoga like this.
0: És úgy gyakorolnak jogát.
1: So don't make these people unhappy that they cannot practice or do something.
0: Ne szomorítsd el őket, hogy ők nem gyakorolhatnak vagy nem csinálhatnak valamit.
1: So do it with your grandparents.
0: Csináld a nagyszüleiddel.
1: They will be very happy.
0: Nagyon boldogok lesznek.
1: So, if you are doing in your city or village,
0: ha a faludban, városodban csinálod,
1: the chair yoga,
0: és meghirdeted, hogy szék yoga,
1: many, many will come.
0: Sokan jönnek.
1: And these elderly people, they have a little bit committee or the group.
0: Az idősek csoportja.
1: So, what is name? Chair yoga. There was just now one Swamiji in London where I was.
0: Volt egy Swamiji Londonban, ahol voltam.
1: And his name is Smiling Yogi.
0: Őt mosolygó yoginak hívják.
1: Smiling Yogi.
0: Mosolygó yogi.
1: And he doesn't stay more than 2 or 3 days somewhere.
0: Nem maradt sehol 2-3 napnál többet.
1: He's traveling around the world.
0: Az egész világon utazik.
1: Smiling with whatever he see or hear somebody speaking and like, he's always smiling.
0: Bármit lát vagy bármit mondanak, ő mindig mosolyog.
1: It's okay.
0: Jól van.
1: That's enough.
0: Ez elég.
1: So he's smiling and smiling, make everybody smiling.
0: Mosolyog, és ezzel másokat is mosolygásra késztet.
1: So, it is said that how many muscles we have in body.
0: Azt mondják, hány izom van a testben.
1: And when you are angry,
0: ha dühös vagy,
1: then all muscles are in tension.
0: Minden izom megfeszül.
1: But if you smile,
0: ha mosolyogsz,
1: then only these 3 muscles of the mouth can relax all muscles.
0: Akkor a száj körüli 3 izom ellazítja az összes többit.
1: So just be kind.
0: Csak légy kedves.
1: Smile.
0: Mosolyogj.
1: And then all muscles are relaxed.
0: És akkor minden izom ellazul.
1: And if this three with anger, then all muscles are like this.
0: Ha ez a három haragos, akkor pedig az összes izom.
1: That he is calling yoga.
0: Ezt is jogának hívják.
1: And then one you know, long ago I met him in the San Francisco.
0: És aztán van valaki ismeritek, régen találkoztam vele San Franciscóban.
1: And there was a very big conference.
0: Volt egy nagy konferencia.
1: So there was one man moving there.
0: Volt egy ember.
1: Yellow dress.
0: Ki ott mozgott sárga ruhában.
1: And he's called laughing yogi.
0: Őt pedig nevető joginak hívták.
1: And you know now that, yes?
0: Ismeritek, igaz?
1: Who knows the laughing yogi?
0: Ki ismeri a nevető jogit?
1: One, two, three, four, and five. You know that? You know that?
0: Öten. Ismeritek?
1: No. No, they don't know. If we make you, you will be all... you can do it.
0: Csinálhatjátok?
1: And really he came and he came and now he has a... in the aeroplane.
0: Tényleg eljött.
1: When he came in the aeroplane and he said, oh, don't worry, long way, we should laugh. And he said, Lord, he said, yes, and then all stand up and all was laughing.
0: És amikor felszállt a repülőre, azt mondta, hogy hű, egy hosszú repülőút, milyen jó, akkor most nevessünk, és felálltak, és mindannyian nevettek.
1: And he said, the power is too strong.
0: Azt mondta, a hatalom
1: while
0: túl erős.
1: While sitting you cannot. You must have your legs solid on the ground.
0: Ülve nem tudjátok, csak úgy, hogyha stabilan álltok.
1: And then laugh.
0: És nevetett.
1: So we can do perhaps while sitting laughing.
0: Mi nevethetünk ülve.
1: So our lecture is finished.
0: Az előadásnak vége.

0: You know that there many years the research is continuing on the Vedas.
1: Tudjátok, sok éve kutatják a Védákat.
0: And in all mostly in very big universities they are also doing on the yoga, Upanishad, Bhagavad Gita, Ramayana, and of course the Vedas.
1: A nagy egyetemeken kutatják a jógát, az Upanishadokat, a Bhagavad Gitát és a Védákat.
0: And many, many mantras, this is from Vedas.
1: Sok mantra a Védákból származik.
0: So now they declared something that this mantra have killed many ills are killed away.
1: És most arra jöttek rá, hogy ezek a mantrák sok betegséget elpusztítanak.
0: Also, the memory is getting stronger.
1: És a memóriát erősítik.
0: Many things, it was on the Facebook, all pictures and everything.
1: Sok minden volt képekkel, mindennel.
0: And there is one big movement, and this movement is about the Gayatri mantra.
1: Van egy mozgalom a Gayatri mantrával.
0: And so the Gayatri organization.
1: Akik ezért dolgoznak.
0: And they have exactly this color like we have.
1: Pontosan olyan színük van, mint nekünk.
0: And this color is from the what we call from the Vedas.
1: Ez a szín a Védákból ered.
0: So this color what they have from the Gayatri mantra.
1: Ez a szín a Gayatri mantrától származik.
0: So let us little bit chant Gayatri mantra.
1: Énekeljük egy kicsit a Gayatri mantrát.
0: And it is every morning, noon and evening. If you 5 minutes chant Gayatri mantra, it will give you immense of peace and the memory will balancing.
1: Minden reggel, délben és este, hogyha 5 percig a Gayatri mantrát énekled, akkor rengeteg békét ad és fejleszti a memóriát.
0: Or, Om Prabhu Deep Niranjan Sab Dukha Bhanjan.
1: Vagy ezt.
0: So, we will chant Gayatri mantra.
1: Gayatri mantrát énekeljük.
0: Who knows, hand up.
1: Ki tudja, emelje fel a kezét.
0: My God. Nobody feel like this.
1: Senki nem tapsol.
0: You are sleeping always.
1: Mindig alusztok.
0: Everyone raise hand up, but hand remain like this.
1: Mindenki felemelte a kezét, de így maradt.
0: Don't always be with the empty hand.
1: Ne legyél mindig üres kézzel.
0: Also you should look in the hand.
1: Néha nézz a kezedbe.
0: So I'm so proud of you. I'm so happy that because Gayatri mantra is not some kind of a religious movements.
1: Olyan büszke vagyok rátok, olyan boldog vagyok, a Gayatri mantra nem valamilyen vallási mozgalom.
0: So nowadays you can say the sect.
1: Manapság azt mondják szekta.
0: All are sect.
1: Mindenki szekta.
0: And what means the sect?
1: És ez mit jelent?
0: Sector.
1: Sektor.
0: And this sect, word from where it came?
1: Honnan jön ez a szó?
0: The word from where it came, when from the Italy, the Assisi.
1: Olaszországban Assisi Szent Ferenc.
0: The Francesco Assisi. He comes to the Pope.
1: Elment a pápához.
0: And he's asking about, talking about this, his preaching.
1: És a tanításairól beszél neki.
0: But they didn't want.
1: De nem akarták.
0: But the Assisi, he explained exactly.
1: De ő pontosan elmagyarázta.
0: And he saw himself, his strength and everything, the God is in this too.
1: És megmutatta saját magán, a saját életén, hogy Isten ilyen.
0: So the Pope said, okay, you can make now your this sector.
1: És akkor a pápa azt mondta, hogy jól van, lehet ez a te szektorod.
0: You have this Catholic sector.
1: Van a katolikus szektor.
0: There are other sectors.
1: Vannak más szektorok.
0: So it is also the...
1: Tehát ezek a ferencesek.
0: Which sector he is in? Franciscana. Yeah? So, this is sector. When you go to the hospital, big hospital, you said, please, where is the dentist sector?
1: Hogyha elmész kórházba, egy nagy kórházba, akkor megkérdezed, kérlek, hol or van a fogorvosi szektor?
0: Cancer disease sector.
1: Vagy a rákbetegségek szektora.
0: So all religion is a sector.
1: Minden vallás szektor.
0: So this is a sector.
1: Ez a szekta.
0: So why do you say that this is wrong and this is not wrong?
1: Akkor miért mondod, hogy ez rossz, ez nem rossz?
0: Okay? Understand?
1: Értitek?
0: So

0: This is very good morning, and mostly people are doing when the sun rising.
1: Ez nagyon jó reggel, általában akkor csinálják, amikor föl kell a nap.
0: Just like the sun is rising.
1: Ahogy föl kell a nap.
0: That time you take the water in the one kalas, lota.
1: Akkor veszel egy kis vizet egy edényben.
0: Then in the tulsi or in good plant.
1: És tulsira vagy egy jó növényre.
0: Or you are in the river.
1: Vagy a folyóban.
0: Or on the beautiful nice lake.
1: Vagy tónál.
0: Or in the forest.
1: Vagy az erdőben.
0: You offer this to the seva, sun.
1: Felajánlod ezt Sivának a napnak.
0: But it is not that we are this offering to this Surya.
1: De nem úgy, hogy Szúrjának ajánljuk.
0: But we are getting this energy.
1: Hanem mi kapjuk ezt az
0: and
1: energiát.
0: Whole day and night.
1: Egész nap és éjjel.
0: This light of the Surya.
1: Szúrjának ez a fénye.
0: And even Surya is not visible due to the clouds.
1: Ha Szúrja nem is látható a felhők miatt.
0: But our time is we know when what it is.
1: De tudjuk, hogy mikor kell fel a nap.
0: And that time when the sun will rise, there we shall make this mantra.
1: És amikor föl kell a nap, akkor kell ezt a mantrát énekelni.
0: And you know, you see, the husband and wife, it's not for quarreling, not for telling I'm best and you are this and that.
1: A férj és a feleség nem azért van, hogy veszekedjenek, azt mondják, hogy én jobb vagyok, te meg ilyen és olyan vagy.
0: And you go away and you will not be with you and this and that.
1: Aztán elmegyek, nem leszek veled.
0: Now it is like this, unfortunately.
1: Most sajnos így van.
0: But there was a time. So, do you like, have you interest to learn this?
1: De meg volt az ideje, érdekel titeket, meg akarjátok tanulni?
0: So, the little girls, about 10 years.
1: A kislányok 10 évesek.
0: 8 years.
1: 8 évesek.
0: Until, which is not married.
1: Onnantól egészen, amíg megházasodnak.
0: And all they go in during the hot summer day.
1: A forró nyári napokon.
0: And they are morning after they all washing themselves, nice dressing, and going and offering the water to the banyan tree.
1: Reggel megmosakodnak, szépen felöltöznek és kimennek vizet felajánlani a banyan fáknak.
0: And this that kind of banyan tree, which is called pipal. That's like a pipal. And that is the tree, for example, where the Buddha was making sadhana there.
1: Az olyan fajta banyan fának, mint ami alatt például Buddha is sadhanát végzett.
0: We have many these trees.
1: Sok ilyen fa van.
0: In Jaipur or Nipalasram, Jadanasram, I have, I think, 20 peoples.
1: A Jadanasramban van 20 ilyen fa.
0: And this is a very holy.
1: Ez nagyon szent.
0: Sometimes it grows on the building or the temple.
1: Néha a templomon nő.
0: But they will not cut that.
1: De nem vágják ki.
0: And then, after a while, the roots will go sidewards. It will not destroy, break the buildings.
1: És aztán a gyökér elindul oldalra, és nem dönti le a templomot.
0: So, generally it is said that the girls want and prayer to this tree, that mother, please, bless me. A beautiful, healthy, strong, wise husband.
1: A lányok általában ezekhez a fákhoz imádkoznak, hogy ó anya, kérlek, áldj meg egy csodálatos, egészséges, erős, bölcs férjel.
0: Who is a very friendly, like we are both one, not two.
1: Aki nagyon barátságos, akivel ketten egyek vagyunk, nem kettő.
0: Otherwise, please don't bring me someone.
1: Különben ne hozz senkit.
0: And there is. And they are putting this red cloth, like a thread like this. They put round that tree.
1: És ilyen fonalat kötnek a fa köré.
0: Also in Japan, in China, in all these Asian trees.
1: Japánban, Kínában és Ázsiában mindenhol.
0: So they prayer that girls and the girls talking to the mother, then mother please, do you think I will get a good husband?
1: A lányok imádkoznak ezért és beszélnek az anyukkal, hogy anya, úgy gondolod, hogy jó férjem lesz?
0: Father, no.
1: Nem az apával.
0: If they ask, tell the father said, shut up.
1: Mert ha ezt mondják az apának, az apa azt mondja, fogd be.
0: You want to go away from me?
1: El akarsz menni tőlem?
0: It's our house.
1: Ez a mi házunk.
0: Yes. So, the father loves more than mother.
1: Az apa jobban szeret, mint az anya.
0: So, mother is doing her job, father is doing his job.
1: Az apa és az anya is a dolgát végzi.
0: And then mother said, you know, your father is searching to choose the best husband for you.
1: És akkor az anya azt mondja, tudod, az apát keresi és figyeli, a legjobb férjet akarja kiválasztani neked.
0: And the boy said, and what about me, father?
1: És a fiúk megkérdezik, apa, velem mi lesz?
0: Yes, my son.
1: Igen, fiam.
0: I will give beautiful, very big, nice piece of land where you can harvesting everything.
1: Kapsz egy szép nagy földet, ahonnan betakaríthatsz mindent.
0: For the crops, everything.
1: A gabonát, mindent.
0: So boys have to work.
1: A fiúknak dolgozniuk kell.
0: Anyhow, so this is how they are thinking. And when they marry, we believe constellations. And who, what is like that?
1: Így gondolkodnak, és aztán amikor megházasodnak, mi hiszünk a konstellációkban.
0: So they don't choose a beauty. No.
1: Nem a szépség alapján választanak.
0: All are beautiful.
1: Mindannyian gyönyörűek.
0: God made everyone so beautiful you can't imagine.
1: Isten mindenkit olyan szépé tett, nem tudjátok elképzelni.
0: And you cannot do yourself some beautiful. So God made all beautiful.
1: Isten mindenkit gyönyörűre teremtett.
0: And if you are searching some, like this is a beautiful, then sooner or later we'll be quarreling.
1: Ha úgy keresed, hogy ki az, aki jól néz ki, előbb-utóbb veszekedni fogtok.
0: Because beauty is in the heart.
1: Mert a szépség a szívben van.
0: And that's all.
1: És a lélekben.
0: So this means, this is like one seed. Let's say, one bean.
1: Ez olyan, mint egy mag, egy babszem.
0: And when we open this bean, there are two parts.
1: Ha szétnyitjuk a babszemet, két része van.
0: And so this is husband and wife is this two, but in one covered.
1: A férj és a feleség ez a kettő egy.

0: us. So let choose from your parents and from your destiny.
1: Választanak a szüleid és a sorsod.
0: Then will be the best.
1: Az lesz a legjobb.
0: Otherwise it's gone.
1: Különben vége.
0: So everywhere in every Europe or Africa or anywhere there was in this subject
1: mindenhol,
0: wedding marriage was with the parents chosen by parents.
1: Mindenhol Európában, Afrikában és mindenütt ez volt a rendszer, hogy a házasságnál a szülők választottak.
0: Yes. So, once more, sit straight.
1: Még egyszer üljetek egyenesen.
0: And five times.
1: És ötször.
0: Seven times.
1: Hétszer.
0: That's very good.
1: Ez nagyon jó.

0: In this pranayam, what we yesterday learned,
1: és így a pranayama, amit tegnap tanultunk,
0: the 72,000 nerves,
1: 72,000 ideg,
0: and now many, many nerves we also know.
1: Sok-sok ideget mi is ismerünk.
0: But they are only surface.
1: De ez csak a felszín.
0: And many we don't know.
1: Sokat nem ismerünk.
0: But those who are learning medicine.
1: De akik orvoslást tanulnak.
0: And then they open the whole limbs of the body.
1: Fölnyitják a testet, minden végtagot.
0: And researching on it.
1: És kutatást végeznek.
0: But many nerves are disappeared.
1: De sok ideg eltűnt.
0: When one die in old age,
1: ha valaki idős korában meghal,
0: many nerves they are gone.
1: Sok ideg eltűnik.
0: Similarly also many bones.
1: És ugyanígy sok csont
0: disappears.
1: Eltűnik.
0: But what we see there is the prana.
1: De amit látunk, az a prana.
0: So solid food is going through our intestine.
1: A szilárd étel átmegy az emésztőrendszerünkön.
0: Digestions, etc. And the second is called the energy, the prana.
1: A másik pedig az energia, prana.
0: And this prana is flowing through the nerve channels.
1: Ez a prana folyik az idegcsatornákon.
0: So many nerves disappeared.
1: Sok ideg eltűnt.
0: Broken.
1: Megszakadt.
0: We didn't take care.
1: Nem vigyáztunk rá.
0: Now this prana, which is flowing through the whole body.
1: Most ez a prana az egész testen át folyik.
0: This pranamaya kosha.
1: Ez a pranamaya kosha.
0: And so prana have two different definitions.
1: A pránának két különböző definíciója van.
0: For example, we are hungry.
1: Például éhesek vagyunk.
0: Or thirsty.
1: Szomjasak.
0: Then we drink water or eat something.
1: Eszünk valamit, vagy iszunk vizet.
0: And then, now I have again prana.
1: És azt mondjuk, megint van pránám.
0: So, though it's solid food, liquid, etc.
1: Beszilárd táplálék folyadik.
0: But that energy coming inside, that is a prana.
1: De ami energia ezzel jön, az prana.
0: And this prana have a strength.
1: Ennek a pránának ereje van.
0: And is undescribable.
1: Leírhatatlan.
0: Can we accept the doctor, eye doctor?
1: A szemorvost kivéve.
0: Do we know how many nerves and what is inside?
1: Tudjuk, mennyi ideg és mi van odabenn?
0: I'm always wondering how God have done this that we can see everything.
1: Mindig csodálkozom, Isten hogy csinálta, hogy mindent látunk.
0: Okay, if the bones are broken, we can put it inside.
1: Okay, ha eltörik a csont, akkor ezt belakhatjuk.
0: So there are many things.
1: Sok minden van.
0: But how it is very fine and fine and fine.
1: Ez a nagyon finom, finom szem.
0: So, these are the indriyas.
1: Ezek az indriák.
0: Jnana indriya. And what is the second? Karma indriyas. So, jnana indriya means that all the subtles within ourselves, this is the knowledge.
1: Gyána indriák, minden finom dolog a testben, a tudás.
0: So we still will not be able to do anything.
1: Nem lennénk képesek enélkül semmit csinálni.
0: Some are born blind.
1: Van, aki vakon születik.
0: And now doctors are doing very, very big research.
1: És az orvosok nagyon sokat dolgoznak and rajta.
0: It seems that someone made the eyes inside in their body and they could see.
1: És úgy tűnik, hogy valakinek sikerült olyan szemet csinálni, amit beültetnek és lát vele.
0: Day and night they are researching.
1: Éjjel-nappal kutatják.
0: But what God have done, still we cannot do.
1: De amit Isten csinált, azt még nem tudjuk megtenni.
0: So this prana, so the solid body is called the food.
1: Ezek a pránák, a szilárd test, az étel.
0: Then prana.
1: Aztán a prana.
0: Prán means strength.
1: Prana azt jelenti erő.
0: Prán means life.
1: Élet.
0: And prán is a god.
1: És a prána Isten.
0: So that energy

0: we call God.
1: Ezt az energiát Istennek hívjuk.
0: And when this prana is gone, it's gone.
1: Ha a prana elment, elment.
0: So we said, oh, this person died.
1: Ó, ez a személy meghalt.
0: Or this dog died.
1: Vagy a kutya meghalt.
0: Or the cat dies.
1: Vagy a macska.
0: And so it, prana is gone.
1: A prana eltávozott.
0: And when the prana is not anymore,
1: ha nincs ott a prana,
0: then your body you can burn or do whatever you want.
1: Akkor a testet elégetheted, vagy csinálhatsz vele, amit akarsz.
0: But till the prana is in the body,
1: de amíg prana van a testben,
0: we have the pain.
1: Addig érzünk fájdalmat.
0: We are suffering.
1: Szenvedünk.
0: Therefore, as long as there's a prana in the body,
1: amíg prana van a testben,
0: please do not kill.
1: Ne öljetek.
0: And nowadays, they people are getting towards the milk, the meat.
1: És manapság az emberek egyre inkább a hús felé fordulnak.
0: But now in western part, they are, lot of them, they have mercy in their heart.
1: De a nyugati világban sokan vannak, akiknek van kegyelem a szívükben.
0: And they give the vegan food.
1: És vegán ételt adnak.
0: It's a few years ago.
1: Néhány éve.
0: Now, Prague, they said, the Prague city.
1: Most Prágában.
0: But in that city, the prana, it is the life of the people there.
1: A városban ott van az emberek élete.
0: And everything is inside the prana.
1: És minden a pránában van.
0: So the trees also have prana.
1: A fáknak is van pránája.
0: So anything you eat is a prana.
1: Minden, amit eszel, prana.
0: And those kind of prana, the animals, they are very high developed, the soul and prana, we should not destroy.
1: Az állatoknak nagyon magasan fejlett lelkük és pránájuk van, ezt ne pusztítsuk el.
0: So we are searching the prana.
1: Pránát kutatjuk.
0: So annamaya kosha, then pranamaya kosha, prana. And this prana is in every creature.
1: Ez a prana minden teremtményben megvan.
0: In this tree, the branch of the tree.
1: A fában, az ágában.
0: And all limbs.
1: Minden végtagban.
0: And the they are full of the prana.
1: Tele van pránával.
0: They see, they understand.
1: Ők látják és értik.
0: But we not.
1: De mi nem.
0: When you go the prana down.
1: Amikor lemegy a prana.
0: Then you come in such a balloon. And you see that balloon, there is a strength inside.
1: Egy olyan ballonba kerülsz, és látod, hogy a ballonban vagy benne.
0: And when this is gone,
1: és ha ennek vége,
0: then you can eat this animal and anything you do it.
1: Akkor ehetsz állatokat, akármit csinálhatsz.
0: But though someone have cut the body of the animals,
1: ha valaki fölvágta egy állat testét,
0: but still in the veins, in the cells, there is a life.
1: De az erekben, a sejtekben még van élet.
0: So it is said, it clear that we say this is diet, but brain is living.
1: Azt mondják, bár a test meghalt, az agy még él.
0: Still brain is living.
1: Az agy még él.
0: And therefore, you should not kill them or bury them quickly.
1: Ezért ne üljétek meg, ne temessétek el gyorsan.
0: Or in many generation that people they burn the body.
1: Sok hagyományban elégetik a testet.
0: But there is a kapal, the kapal puja or something like this.
1: De van a kapal puja vagy valami hasonló?
0: So the eldest brother or the son of the father, mothers or anybody.
1: Az apa legidősebb fia vagy a legidősebb fiú testvér.
0: When they are burning the body.
1: Ha égetik a testet.
0: Body is burning completely, but still brain not.
1: A test elég teljesen, de az agy megmarad.
0: So that the eldest brother or son.
1: A legidősebb fiú.
0: With the bamboo or stick.
1: Bambuszbottal.
0: They put ghee on it.
1: Raknak rá ghee-t.
0: And something more, I don't know.
1: S még valamit nem tudom.
0: Sanyasi doesn't go to funeral.
1: A sanyasik nem járnak temetésre.
0: But sanyasi goes to the funeral.
1: Csak a sanyasik temetésére.
0: So there, then it, this, the bone of the, our brain. That breaks.
1: És akkor összetörik
0: then
1: a koponyacsont.
0: Then puts on his ghee.
1: Akkor beöntenek ghee-t.
0: So that it burns completely.
1: Hogy teljesen elégjen.
0: So this is some, there are in some Vedas books written.
1: A Védákban, a könyvekben leírják.
0: So life, only that you cut someone bone, is still not died.
1: Attól, hogy valakit felvágnak, még nem hal meg.
0: It became unconscious.
1: Elveszti az eszméletét.
0: But there is still very fine, the soul is there.
1: De a nagyon finom lélek még belül van.
0: And when the kapal kriya, this is, when the kapal kriya is done,
1: amikor megteszik a kapálkriát,
0: then the soul goes out.
1: Akkor a lélek eltávozik.
0: And that is called then the our ancestors.
1: És ezek az őseink.
0: Then you are going to give the ceremony for the ancestors further.
1: Akkor a többi ősnek is megcsinálod a szertartást.
0: And so every death day they go to the grave.
1: A halál napján kimennek a temetőbe.
0: And on the time of the September.
1: Septemberben.
0: That is called the Pitra. So it's a Pitra time.
1: Ez and, a Pitrák ideje.
0: And from Pitra they comes and expect that my children, my daughters or my son, will they liberate me with certain puja or something?
1: A Pitrák várják, hogy a gyermekem, a fiam vajon felszabadít engem bizonyos pudzsákkal.
0: And so there is also, you are going also on Christian generation on that days.
1: A keresztények is ezeken a napokon elmennek.
0: For holy saints and for others.
1: Minden szentek napján és máskor.
0: So life is a, especially this life of the human, is not easy to go away.
1: Az élet, különösen az ember életből nem könnyű eltávozni.
0: I think we will go like a football quickly.
1: Úgy gondolom, hogy mi gyorsan megyünk majd, mint a focilabda.
0: But we have to do practice now.
1: De most kell gyakorolnunk.
0: And not only for ourselves.
1: És nem csak magunkért.
0: You should prayer. You should mantras for your whole ancestors from the past and who will be in the for the future.
1: Imádkozz, mantrázz az összes múltbeli ősödért és a jövőbeniekért.
0: Don't say something to your father and mother, I don't care.
1: Ne mondd azt az anyádnak és az apádnak, nem érdekel.
0: Now is situation like this.
1: Most ilyen a helyzet.
0: But that will wait for you.
1: De ez vár rád.
0: And you will come there.
1: És oda jutsz.
0: He will have more suffering than other one.
1: Ő jobban fog szenvedni, mint
0: so
1: más.
0: You know, they are also called the hell or the heaven.
1: Tudjátok, van a pokol és mennyország.
0: And that's why it is said we should worship, we should pray.
1: És ezért imádkozzunk.
0: So it is not a fanatic.
1: Ez nem fanatizmus.
0: All knows about God.
1: Mindenki ismeri Istent.
0: So the prana. So anamaya kosha, pranamaya kosha. And prana is a very fine energy in our, even our mind, our brain have that pranas.
1: A prána nagyon finom energia, még az elménknek, az agyunknak is megvan a pránája.
0: And after the prana, it called the mind.
1: A prána után jön az elme.
0: And mind is also something very, very strong power.
1: Az elme is nagyon-nagyon erős.
0: So body is gone.
1: A test elment.
0: But the mind is still there.
1: De az elme még ott van.
0: Like astral body.
1: Mint asztrál test.
0: So that also you have to do something.
1: Ezzel is kell valamit csinálni.
0: So there is so many things.
1: Olyan sok minden van.
0: Now you will say, nah, yeah, these are the fairy tales.
1: Ha azt mondod, ezek tündérmesék.
0: Okay, my dear fairy tale.
1: Rendben, kedvesem, mesék.
0: But after when you will be under the earth.
1: De amikor a föld alá kerülsz.
0: Then you will know.
1: Akkor tudni fogod.
0: If this is a fairy tale.
1: Hogy ez mese.
0: We go all after burying them.
1: Miután eltemettük.
0: And midnight then comes the satsang.
1: Hazamegyünk, és éjfélkor jön a satsang.
0: Of your souls. Ancestors.
1: Az ősök.
0: And they will come and they will take you. And they will bring you further, my child. Now we go.
1: Jönnek, elvisznek, ők visznek tovább, azt mondják,
0: and that's why you know many people don't go in the night in the graveyard.
1: Ezért sokan nem mennek éjjel a temetőbe.
0: Don't go. It can happen.
1: Megtörténhet.
0: So the graveyard is a very holy place.
1: A temető szent hely.
0: Very holy place.
1: Nagyon szent.
0: We respect, we worship.
1: Tiszteljük, imádjuk.
0: Yes. Because that which gives us support.
1: Mert támogat minket.
0: Is like one after other waves of the ocean.
1: Mint az óceán hullámai egymás után.
0: Yeah. Okay. So, again we are. From where?
1: Újra.
0: From yesterday, the nadis.
1: Ott vagyunk, mint tegnap a nádiknál.
0: Chandra nadi, Surya nadi, the Brahma nadi, and Vajra nadi. What happens with your chakras?
1: Mi történik a csakráiddal?
0: Animals have also chakras. God has given chakra to all.
1: Az állatoknak is vannak csakrái, Isten mindenkinek adott csakrát.
0: This tree also have a chakras.
1: A fáknak is.
0: There is a life, there is everything.
1: Élet van benne minden.
0: But how we are.
1: De mi milyenek vagyunk.
0: You will learn, you have learned all.
1: Mindannyian tanultatok erről.
0: Just remember again.
1: Csak újra gondoljátok el.
0: And you can do good things, very.
1: és jó dolgokat tudtok csinálni.
0: Yeah,

0: the Pope said, did very good. He only said this part and this two side bus. This street, this side.
1: A pápa azt mondta, hogy nagyon jó ennek ez a helye, a másiknak pedig a másik, mint ahogy az egyik utca az egyik irányba megy, a másik meg a másik.
0: Otherwise, before there was no any letter like this, what we call the sect.
1: Azelőtt nem volt ilyen, hogy szekta.
0: And now, what they are saying?
1: És most mit mondanak?
0: Fanatic.
1: Fanatikusok.
0: What a wonderful word.
1: Milyen csodás szó.
0: But can some really tell what is that?
1: De hát tudja mondani valaki igazán, hogy ez micsoda?
0: There must be two. And who is not fanatic, then who is there others?
1: Mind a kettőt, ki az, aki nem fanatikus.
0: There must be also something, yeah?
1: Ennek is lennie kell valaminek.
0: So, this is only someone have in the heart or in the mind some kind of negative feelings.
1: Valakinek a szívében és az elméjében negatív érzések vannak.
0: Or that others can and I cannot.
1: Hogy más meg tudja csinálni, én pedig nem.
0: That's it. Better to be fanatic as lost.
1: Jobb fanatikusnak lenni, mint elveszettnek.
0: So Kundalini, chakra, we are all in chakras.
1: Mi mind a csakrákban vagyunk.
0: Everywhere we are in different chakras.
1: Mindenhol más-más csakrában.
0: Day and night we are in the chakra.
1: Éjjel-nappal csakrában vagyunk.
0: So, further we will, so after, wish you good appetite.
1: Majd tovább folytatjuk, jó étvágyat kívánok.
0: We talk about everything.
1: Mindenről beszéltünk.
0: But the Annamaya kósa is first.
1: De az Annamaya kósa az első.
0: Rest after.
1: A többi majd utána.
0: So good appetite.
1: Jó étvágyat.
0: Arjó.